Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedved.

0: magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
3: Olyan ő, hogy megáll.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy váradal.

0: most! Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Jó reggelt, Nagyvárad! Kezdetét vette egy újabb hét és nap, és így persze itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz is, ahol hosszú Sanyi lesz itt veletek 7 óráig, aztán onnantól csatlakozik hozzám Balázs Anita, akivel 8 óráig sok-sok érdekességgel várunk majd benneteket itt a 89,6-on, és a legjobb zenéket is fogjuk adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani ezúttal is az elkövetkező 2 órában.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Akkor a hétfői menetrendhez 6 óra 6 perckor kívánok kellemes ébredést minden váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Ám plusz FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát a legfrissebb adatok szerint jelentősen csökkent a Spanyolországban élő román állampolgárok száma, míg 2012-ben közel 800 ezeren éltek ott, tavaly év végére ez a szám több mint 200 ezer fővel visszaesett. A szakértők szerint ennek az egyik legfontosabb oka, hogy az elmúlt években Románia és Spanyolország életszínvonal fokozatosan közeledett egymáshoz. Érdekelne is, hogy mit szóltok hozzá. Természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon keresztül is válaszolhattok, szóval hívjatok, írjatok, kommenteljetek, cserébe pedig érkeznek most.

Hello, Nagyvárad! Ez itt ismét a Reggeli Plusz a mikrofonnál 8 óráig hosszú Sanyival. És veletek persze, kedves hallgatók, köszi szépen, hogy itt vagytok, és ha már így alakult, faggatózok is nálatok. Ma azzal kapcsolatban várom a hozzászólásaitok, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy állítólag azért csökken drasztikusan a Spanyolországban élő román állampolgárok száma, mert az elmúlt években a két ország életszínvonala fokozatosan közeledett egymáshoz. Ez egy teljesen logikus és gazdaságilag megalapozott folyamat, amely jól mutatja az Európai Unión belüli munkaerőpiaci trendek változását. Az életszínvonal és a bérek közeledése, azaz konvergenciája természetes módon csökkenti a kivándorlási kedvet és növeli a hazatérők számát. Íme a legfontosabb tényezők, amelyek ezt a tendenciát magyarázzák. Első, csökkenő bérkülönbségek, főként a romániai béremelkedéseknek köszönhetően. Az elmúlt évtizedben a romániai minimálbér és az átlagkereset jelentősen emelkedett, egyre kisebb már az olló, bár a spanyol fizetések abszolút értékben még mindig magasabbak, a különbség már nem akkora, hogy megérje a külföldi életkezdés nehézségeit. A második pedig a vásárlóerő és a megélhetési költségek. Az van, hogy drága a spanyol élet, ott a lakhatás, a rezsi és a szolgáltatások ára jóval magasabb, mint nálunk. A romániai vásárlóerő paritás sokat javult, így itthon a fizetés többet érhet, mint a spanyol bér Madridban vagy akár Barcelonában. Na de érdekelne, hogy ti mit szóltok mindezekhez? Én továbbra is a legjobb zenékkel fogom bizonozni a kedvét.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Én is hát én is szeretnék tudni valamit. Ma például az, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy állítólag azért csökkent drasztikusan a Spanyolországban élő román állampolgárok száma, mert az elmúlt években a két ország életszínvonala fokozatosan közeledett egymáshoz. Spanyolország éveken át küzdött magas, különösen a fiatalokat érintő munkanélküliséggel, Romániában pedig számos szektorban, mint például az építőipar, IT vagy szolgáltatások, komoly munkaerőhiány lépett fel, ami javította az elhelyezkedési esélyeket és a munkakörülményeket. A román kormány ugyanakkor különböző adókedvezményekkel és támogatásokkal próbálta hazacsábítani a diaszpórát. A két ország közötti megállapodás a kettős állampolgárságról szintén új jogi és adminisztratív helyzetet teremtett az ott maradók és a hazatérők számára egyaránt. De érdekelne természetesen, hogy ti hogy látjátok, vagy ti mit szóltok ahhoz, hogy állítólag azért csökkent drasztikusan a Spanyolországban élő román állampolgárok száma, mert az elmúlt években a két ország életszínvonala fokozatosan közeledett egymáshoz. Van kint ezzel kapcsolatban egy bejegyzés is a Facebookon, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok természetesen ezúttal is a véleményetek. Én pedig most is

funda. 6 óra 32 perc, üdv mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki talán egy icipicit még majdnem fázott is így a kora reggeli órákban. Jelen pillanatban csak olyan 14-15 fok körül mérhetünk. Egyébként innentől kezdve azért intenzíven fog emelkedni majd a hőmérséklet, egy óra múlva már akár 16-17 fok is lehet, és napi maximumként 28 fok fölött is mérhetünk majd a délután folyamán, ami egyébként kellemes nyárias idő, bár nyilván ugye ahhoz képest, hogy két hete még 40 fokos kánikula volt, egy elég jelentős visszaesés, ugyanakkor meg én azt gondolom, hogy akik mondjuk nem kifejezetten nyaralnak, vagy strandolni szeretnének most ebben az időszakban, azok számára mindenképp ez a enyhe idő egy kicsit megkönnyíti az életet, a dolgozóknak így sokkal elviselhetőbb is, a szabadtéri programok is talán kellemesebbek ezzel a 28-29 fok közötti, a lényeg az, hogy 30 fok alatti napi maximum hőmérsékletekkel, aminek egyébként az is lehet az oka, hogy nem lesz ma zavartalanul tiszta az égbolt, főleg a reggeli órákban és délután majd borongós lesz az égbolt, és emiatt akár kevés eső is lehetséges, és sajna melegfronti hatás, gyenge melegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket, és hát engem is lehet nyugodtan terhelni infokkal a 0359 17 22 22-es telefonszámon, illetve a 07 34 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Mi is tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat.

0: Jó reggelt nektek! A Plusz FM slágerei segítenek jó hangulatba kerülni nekünk ma, július 6-án, hétfőn, amikor is kezdetét vett egy újabb hét és nap, és mindegyikből a legjobbat kívánom, és persze a titeket érintő legfontosabb infókat is elhozom. És hát ha már a hét kezdet szóba került, akkor tegyünk említést a hét végéről is, amikor majd szerencsés lesz a szituáció a nyugdíjasok számára, ugyanis a megszokottnál korábban utalják a nyugdíjakat azoknak a nyugdíjasoknak, akik bankszámlára kapják járandóságokat. Az előrehozott kifizetésre azért kerül sor, mert a szokásos utalási nap ezúttal hétvégére esik. Az Országos Nyugdíjpénztár tájékoztatása szerint a bankszámlára érkező nyugdíjakat rendszerint minden hónap 12-e körül utalják. Idén júliusban azonban ez a dátum vasárnapra esik, ezért a kifizetéseket várhatóan már július 10-én pénteken teljesítik. A módosítás mintegy 2,5 millió nyugdíjast érint, akik bankkártyára kapják a nyugdíjukat. A postai úton folyósított nyugdíjak kifizetésének rendje ugyanakkor nem változik. A Román Posta továbbra is július 1-e és 15-e között kézbesíti a nyugdíjakat a megszokott ütemezés szerint. A külföldön élő romániai nyugdíjasok esetében szintén marad a jelenlegi gyakorlat. Számukra a nyugdíjakat várhatóan július 20-a körül utalják. Én pedig hozom nektek folyamatosan a legjobb zenéket.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a

0: vonal utolérte a nyugat-európait. Vicc, régen nem volt ilyen kilátástalan a románok helyzete, mint napjainkban. A Covid, a háború, az állandó politikai válság kicsinál minket. Aztán Pap Zsolt is írt, áttámadtak lopni, azaz élni más országokba. Valószínűleg ezért csökkent a számuk, aminek a spanyolok nagy valószínűséggel örülnek. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, lehet, hogy gyengült az életszínvonala, de azt azért nehezen elhihető, hogy közel lenne a romániaihoz, esetleg meleg szempontjából, mert lassan olyan időjárás lesz itt, mint ott. Szeretném én azt a fizetést megkapni itt, amit ők kapnak ott, ugyanazért a munkáért. Aztán Dó Magdi is írt, lassan mindenütt nehéz a megélhetés, azt azonban nem hiszem, hogy ennyire rossz lenne, mint itt. Azt meg, hogy hazatérnek, hát nyomorogni itt is lehet, inkább itthon, mint a messzeségben. Az éghajlat meg már startol hasonló hőmérsékletűre, szóval ennyi. Aztán Szabó László is kommentelt, valószínűleg a migráció, a biztonság és a munkalehetőség, de legújabban szinte minden nyugat-európai országban üldözik a román munkásokat. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezután is nektek a legjobb dalok, és persze jár még egy óra a reggeliből is. Hamarosan érkezik ide a stúdióba hozzá Manita, és akkor fogunk még többek között ezzel a témával a kapcsolatban is beszélgetéseket folytatni, és addig is a legkiváló slágerek fognak nektek szólni.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció.

0: interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a Körösök vízgyűjtő területén. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témába. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Több nagy erőmű visszafogott működése, a kánikula és az importfüggőség miatt az ország több napon át az Európai Unió legdrágább villamos energia piaca volt. Az esti órákban pedig történelmi árrekord is született. A júniusi átlagár 645 lej per megawattóra volt, szemben a májusi 571 lej per megawattórával, és az egy évvel korábbi 434 lej per megawattórával. Vagyis havi összevetésben 13%-kal, éves alapon pedig csaknem 50%-kal emelkedett. Ennek hátterében több kedvezőtlen tényező együttes hatása állt. Írja elemzésében az Economica.net. A magas árakat tovább fokozta, hogy Románia az esti fogyasztási csúcsok idején továbbra is jelentős importra szorul. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a Körösök vízgyűjtő területén, hogy megelőzzék a vízkészletek kritikus szint alá csökkenését, közölte a Krónikával Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság vezetője. A szakember szerint rendkívül alacsony a folyók, a tározók és a talajvíz szintje. Összességében egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a területről. Az ivóvíz felhasználásának nappali korlátozása Pásztor szerint különleges helyzet lenne, amihez 2022-ben az eddigi legkritikusabb helyzetben már nagyon közel álltak. A lakossági felhasználás szabályozása előtt azonban a mezőgazdaságot és az ipart érinti egy esetleges korlátozás. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy egy mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik, hanem az csak az EMI költötte hozzá. A bírósági döntés még nem végleges, mert a Google bejelentette, hogy megtámadja azt. A Google EMI-t két müncheni székhelyű német kiadó perelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki, valamint átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma az égbolt, és a felhősebb időszakokban kevés esőre is van némi kilátás. Jelenleg 17 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig akár 28 fok fölött is mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is gyenge melegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorulói utcán, a metróáruház közelében található vasúti átjárónál. Ez idő alatt a rendszert közúti jelzőtáblák helyettesítik, a vasúti átjáró előtt András keresztet, stopptáblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsatok be a közlekedési jelzéseket és a sínek keresztezése előtt. Minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
0: És most jó reggelt!
1: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
1: A legfontosabb hírek,
0: információk,
1: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, a Reggeli Plusz Nagyvárad és környék egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjét halljátok a mikrofonnál Balázs Anitával
3: és Hosszús Anyival. Új hét indul, új lehetőségek várnak ránk, szóval legyünk figyelmesek, hiszen minden nap egy új esély, hogy közelebb kerüljünk a céljainkhoz. Hétfő van, július 6-a. A Csabák és a Máriák ünneplik ma a névnapjukat. Szeretettel köszöntjük kedves kolléganőnket is, és persze mindazokat, akik ma ünnepelnek, akár a születésnapjukat, vagy valamilyen más évfordulót.
2: Így van, Isten éltesse őket! Köszöntésük kapják tőlünk most is a Super Plusz FM-es zenéket, és a zenék mellett hallhattok tőlünk ma is érdekes beszélgetéseket, úgyhogy csápjunk is bele!
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez

0: Halihó mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Szanitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
1: Nos, kedves hallgatóink, valószínűleg ti is tapasztaltátok, hogy hosszú éveken át szinte minden családban volt valaki, aki Spanyolországban dolgozott. Most azonban úgy tűnik, változóban van ez a tendencia. A legfrissebb adatok szerint jelentősen csökkent a Spanyolországban élő román állampolgárok száma. Míg 2012-ben közel 800 ezeren éltek ott, tavaly év végére ez a szám több mint 200 ezer fővel visszaesett. Érdekesség, hogy a románok hosszú ideig a legnagyobb külföldi közösséget alkották Spanyolországban, már azonban ezt a helyet a marokkói közösség vette át. A szakértők szerint ennek több oka is van. Az egyik legfontosabb, hogy az elmúlt években Románia és Spanyolország életszínvonala fokozatosan közeledett egymáshoz, így sokak számára már nem akkora a különbség, mint korábban volt. Persze ez nem jelenti azt, hogy mindenki hazaköltözött. Sokan inkább más nyugat-európai országok felé vették az irányt, ahol nagyobb a munkaerőhiány és magasabb fizetésekkel próbálják vonzani a külföldi munkavállalókat.
0: Milyen érdekes ez egyébként, hogy úgy összeértek a dolgok.
1: Én nem veszem észre.
0: Hát ez az. egy kicsit próbáltam ironizálni.
1: Igen, értettem.
0: De amúgy meg elgondolkodtató valahol az a része, amúgy ha most belegondolok, mégiscsak lehet abban valami, hogy esetleg maga az élet, az ugye drágább lett itt nálunk is, amellett, hogy nyilván emelkedtek a fizetések, de lehet, hogy Spanyolországban meg még drágább már a megélhetés, és a költségek ugye annyira magasak, hogy nagyságrendileg, még ha nem is teljes egészében lehet ugyanazt a bért itt megkeresni, de hogyha viszonyítjuk a kiadásokhoz, ugye a bevételt, akkor lehet, hogy jobban ki lehet
1: ez itt mondani. Arra gondolsz, hogy amit megkeresel Romániában és Romániában elköltöd, nagyjából ugyanannyiba kerül a megélhetés Spanyolországban egy ottani fizetés.
0: Igen, tehát majdnem annyival maradsz, igazából semmivel, tehát hogy, mert hogy itt van is ez a helyzet. De volt azért egy olyan periódus, amikor nyilván azért is mentek ki külföldre a jobb élet reményében oly módon, hogy egyfajta tőkét kovácsoljanak, úgymond.
1: Tehát, megalapozzák majd a befektetés. Valót itthon, hogyha hazajönnek, akár igen, házra, igen. Vagy bármi másra.
0: Bizony. Tehát sokan így mentek azért ki külföldre, persze, ezzel a céllal.
1: Persze,
0: majd hazajövök, és akkor majd itthon könnyebb lesz nekem, vagy jobban, egyszerűbben el tudom indítani az életem.
1: Igen, nekem is van több ilyen ismerősöm, akik Spanyolországba is kimentek, mások kimentek Angliába, és akkor így, ahogy mondod, néhány évet ott lehúztak, félretettek, és akkor visszajöttek, és abból építettek fel egy házat. Mert mondjuk én értem a logikáját ennek is, mert hogyha meg úgy szeretnél házat építeni, hogy nem hitelből, akkor ezt nagyon máshogy nem tudod megcsinálni.
0: Persze.
1: Mert hogy itthon egy itteni fizetésből nem igazán tudtál annyit összetenni.
0: Hát nagyon
1: néhány
0: ritka.
1: Év alatt.
0: Nagyon ritka.
1: Hogy fel tudj építeni egy házat. Igen, legalábbis az átlag emberekre nem ez a jellemző, de viszont azért ez érdekes számomra, hogy 200 ezer fővel már csökkent a Spanyolországban élő külföldi vagy romániai munkavállalóknak a száma. Azért ez elég nagy szám. Tehát, hogy
0: igen,
1: erősen visszaesett. Kíváncsi lennék arra, hogy hova mentek tovább.
0: Mert gondolod, hogy tovább mentek?
1: Hát arról is szól ugye itt a hír, hogy sokan más nyugat-európai országok felé mentek tovább, ahol nagyobb a kereslet a munkaerő tekintetében, és nagyobb fizetést adnak, de viszont nem szól arról a fáma, hogy konkrétan melyek ezek a célországok, de azért így kíváncsi lennék rá, mert hát...
0: Hát én Németországra tippelek, esetleg még.
1: Most vannak, akik mernek Németországba menni? Én nem nagyon mernék. Már most a közbiztonságra értem, tehát hogy nem biztos, hogy a legjobb választás.
0: Hát valószínűleg ott is azért területfüggő ez is. Tehát a nagyobb városok azok, amik egyértelműen érintettek.
1: Amik elvesztek.
0: Igen, amik már elvesztek. Ugyanakkor meg valahol a fizetések is ott a magasabbak, mindig ugye a nagyobb városokban magasabbak a bérek is. Szóval lehet, hogy megpróbálják, tehát szerencsét próbálnak, aztán nyilván onnan is tovább mennek majd, vagy lehet, hogy hazajönnek, de szerintem inkább az lesz, elő vagy utóbb úgyis az lesz a jellemző, hogy inkább hazajönnek.
1: Mert gondolod?
0: Szerintem igen, mert annyival már nem rosszabb itt az élet. Nyilván most ne értse félre senki, nem azt mondom, hogy itt most hirtelen kolbászból lett a kerítés, hanem egyszerűen a bevétel, meg a kiadás, mert nagyságrendileg arányaiban a kettő, hogy most Romániában élsz, vagy valahol valamelyik nyugat-európai országban, bár mondjuk lehet, hogy ott például Angliában még szerintem annyira nem rossz a helyzet, csak nem tudom, hogy munka lehetőség tekintetében mennyire van még ott mit keresni.
1: Hát meg ugye, amióta nem uniós ország, Anglia, mióta kiléptek, igen, azóta ott erősen megnehezettek a munkavállalási feltételek is, meg egyáltalán, tehát hogy már nem, igen, úgy osztogatják a támogatásokat sem, mint korábban. Hogy ez is jellemző volt, hogy sokan, igen, azért kimentek, hogy majd ott vállal a gyereket, és akkor egész komoly összegeket kaptak, uh-huh, mint gyereknevelési támogatás. Hát most már ez nincs. Aha. Tehát, hogy nem tudom, hogy ilyen szempontból érdemes-e Angliában gondolkodni hosszú távon, de
0: nem tudom,
1: mint alternatíva.
0: A nyugati országokban szerintem már nincs meg az a vonzerő, mint ami volt ezelőtt 10-15 vagy akár 20 évvel. Uh-huh. És minden esetre elég szomorú is valahol, hogy nem egyszerű itt az élet, és hogyha szeretnél alternatívát, akkor már nem nagyon van itt elérhető közelségben, igen, csak sokkal messzebbre kell menni. Meg lassan már a kelet felé kell elmozdulni, tényleg, ha jobb életet szeretnél magadnak, akkor arra előbb vagy utóbb már eljutunk oda, hogy Ázsiában nagyobb esélyed lesz, mint Nyugat-Európában.
1: Igen, hát érdekesen változik a világ minden esetre.
0: Ja, bár mondjuk nekünk Balint tök jó lenne.
1: Igen, ezt megbeszéltük néhányszor, hogy azért úgy Balint úgy bevállalnánk, hogyha menni kell, akkor
0: nagyon muszáj.
1: Jó, beáldozzuk magunkat.
0: De érdekelne bennünket, hogy ti hogy látjátok, mi a véleményetek a témában. Mi természetesen továbbra is adjuk cserébe a legjobb zenéket.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Beige porcelán padlólap négyzetméterre csak 44,90 bani. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a körösök vízgyűjtő területén. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témába. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Több nagy erőmű visszafogott működése a kánikula és az importfüggőség miatt az ország több napon át az Európai Unió legdrágább villamos energia piaca volt. Az esti órákban pedig történelmi árrekord is született. A júniusi átlagár 645 lej per megawattóra volt, szemben a májusi 571 lej per megawattórával, és az egy évvel korábbi 434 lej per megawattórával. Vagyis havi összevetésben 13%-kal, éves alapon pedig csak nem 50%-kal emelkedett. Ennek hátterében több kedvezőtlen tényező együttes hatása állt. Írja elemzésében az Economica.net. A magas árakat tovább fokozta, hogy Románia az esti fogyasztási csúcsok idején továbbra is jelentős importra szorul. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a körösök vízgyűjtő területén, hogy megelőzzék a vízkészletek kritikus szint alá csökkenését, közölte a Krónikával Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű körösök vízügyi igazgatóság vezetője. A szakember szerint rendkívül alacsony a folyók, a tározók és a talajvíz szintje. Összességében egy évnyi csapadék mennyiség hiányzik a területről. Az ivóvíz felhasználásának nappali korlátozása Pásztor szerint különleges helyzet lenne, amihez 2022-ben az eddigi legkritikusabb helyzetben már nagyon közel álltak. A lakossági felhasználás szabályozása előtt azonban a mezőgazdaságot és az ipart érinti egy esetleges korlátozás. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy egy mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik, hanem az csak az EMI költötte hozzá. A bírósági döntés még nem végleges, mert a Google bejelentette, hogy megtámadja azt. A Google EMI-t két müncheni székhelyű német kiadó. terelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki, valamint átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Változékony lesz ma az égbolt, és a felhősebb időszakokban kevés esőre is van némi kilátás. Jelenleg 17 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig akár 28 fok fölött is mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is gyenge melegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
7: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágos-Olda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egyaránt egy-egy sávon haladhat ott a felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták, a forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
8: Például hamarosan beszélünk arról is, hogy miért lettünk a fehérje megszállottjai. Maradjatok a Pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: Üdv mindenkinek a reggeli plusz mikrofonjainál, Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudnivalókkal itt a 89,6-on 7 és 8 óra között.
1: Nos, kedves hallgatóink, azt hiszem kijelenthetjük, hogy az utóbbi időben szinte lehetetlen úgy bemenni egy boltba, hogy ne találkozzunk a High Protein felirattal. Proteines joghurt, puding, műzliszelet, chips, csoki, sőt már pizzából és tejfölből is létezik fehérjedús változat. Mintha azt csugalnák nekünk, hogy minél több fehérjét fogyasztunk, annál egészségesebbek leszünk. A szakemberek szerint azonban érdemes egy kicsit a csomagolás mögé is nézni. Attól, hogy egy terméken ott szerepel a High Protein felirat, még nem biztos, hogy egészségesebb. Ezek közül sok ugyanis ultrafeldolgozott élelmiszer, amely cukorhelyettesítőket, állományjavítókat és más adalékanyagokat is tartalmazhat, ráadásul némelyik kalóriatartalma sem alacsonyabb egy hagyományos édességnél.
0: Hát bizony nem, úgyhogy csak óvatosan a proteinnel.
1: Az a baj, hogy akkor itt most én is buktam. Mert hogy én is általában ilyen proteinpudingot veszek, meg ilyesmit, hogyha édességet szeretnék.
0: De tudatosan? Tehát, hogyha édességet szeretnél, akkor figyelsz arra, hogy olyan legyen, ami tartalmaz proteint?
1: Nem, hanem arra figyelek, hogy olyan legyen, ami egészségesebbnek tűnik. Tehát, ja, hogy ne ez a hagyományos agyoncukrozott történet legyen, hanem inkább olyan, ami cukormentes, és valahogy ezt én is összekapcsoltam így fejben, hogyha ilyen high protein feliratos, akkor az biztos, hogy jó választás.
0: Igen, hát én szerintem az ilyen műzli szereteken kívül semmi nincs, ami nagyon egészséges lenne így az ilyen édességek tekintetében, mert ugye cukortartalma mindegyiknek van, sőt végül csak műzli szeletnek is van, mert a benne lévő gyümölcs, ugye hiába asszalt, attól függetlenül nyilván tartalmaz cukrot, szóval nem nagyon lehet már szerintem manapság olyan élelmiszert, főleg édességet, hogyha már erről beszélünk, találni, ami ne lenne valamilyen módon bármennyire is egészségesnek tűnik, de azért egyfajta ugye káros anyag is van benne tulajdonképpen, de ez megint szervezet függő, hogy kinek hogy
1: igen, meg tudod, ilyen nézőpont kérdése, hogy van, aki azt gondolja, hogy nem eszik gyümölcsöt, mert hogy túl sok benne a cukor, mások meg azt gondolják, hogy csak gyümölcsöt eszek, mert az milyen
0: az egészséges. Igen.
1: Tehát, hogy igazából valahol a középúton van talán az igazság,
0: ja,
1: vagy az arany középút, igen, valahol ott halad el. Igen. De minden esetre azt mondják a dietetikusok, hogy nem kell ezeket teljesen számlőzni az étrendből, ezeket a magas proteintartalmú ételeket, mert például egy rohanós napon, utazás közben vagy edzés után jó alternatívát jelenthetnek, amikor nincs lehetőségünk teljes értékű ételt fogyasztani. A probléma inkább akkor kezdődik, amikor ezek váltják fel a valódi élelmiszereket, hiszen a szervezetünk fehérjéhez húsból, halból, tojásból, tejtermékekből, hüvelyesekből vagy olajos magvakból is hozzájuthat. Tehát, hogy ugye elsősorban ezek kellene legyenek a fehérje forrásai.
0: Igen, most,
1: ha így belegondolok, ezeket a proteines dolgokat tényleg én is inkább akkor szoktam enni, amikor így úton vagyok. Igen, vagy tényleg edzés után. Igen, amikor valószínűleg a szervezet kívánja, vagy nem is tudok erre jobb szót, hogy miért érzem azt én is, hogy na most akkor egy ilyen protein szeletet megesztek.
0: Aha, hát ez jó kérdés egyébként. Az édességet az én szervezetem mindig kívánja. Tök mindegy, hogy milyen napszakban, vagy éppen milyen tevékenységben vagyok, vagy éppen nem csinálok semmit, és ugye ezzel van inkább szerintem a legnagyobb probléma, amikor nincs mellettem a megfelelő mozgás. Igen. De ez mindennel így van, tehát hogy végülis lehet édességet is nagy mértékben is fogyasztani, hogyha mellette le tudod dolgozni.
1: Igen, persze.
0: Vagy futás közben eszed például, az is megoldás lehet. Protein szeletet.
1: Igen.
0: Például, mert ugye az akkor energiát is ad neked.
1: Igen.
0: Egyszerre.
1: Meg tudod, lehet, hogy sokan bele se gondolnak abba, hogy miből juthatnak fehérjéhez. Tehát, hogy most ez a felsorolás, ez itt nagyon jó, hogy a hal, a tojás, azok is mind, az olajos magvak. Lehet, hogy valaki végül sem gondolja ezt, hanem ott van a proteines termék, és akkor úgy gondolja,
0: az úgy egyszerűbb,
1: hogy igen, hogy akkor azzal úgy megoldom.
0: Ja,
1: meg ugye a másik, hogy mindig ez a rohanás. Tehát, hogy azért elkészíteni egy olyan ételt, ami fehérjedús, az idő kell.
0: Igen.
1: Energia.
0: Ja.
1: Rákoncentrálás, nyilván minden akarat kérdése. de hogy az egyszerű verzió az, az ez. Hát ja. Igen.
0: mert én hiába tennél elém egy halat, csak nézném, hogy akkor rendben, ugyanúgy néznék, mint ő a szatyorból.
1: Egyszer kéne csináljunk egy ilyen látványadást, hogy így közvetítjük élőben, ahogy elkészítesz.
0: Ahogy Sanyi főz.
1: Igen, ahogy elkészítesz egy akármilyen ételt.
0: De valami burlesk show-t szeretnél, ugye? Szeretnéd egy kicsit ugye megnevettetni a hallgatókat.
1: Hát szerintem nyitottak lennének rá a hallgatóink.
0: Biztos. Mint ahogyan a legjobb zenékre is azok, úgyhogy szerintem hallgassuk inkább azokat.
2: Ez a Reggeli Plusz. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

0: pedig tartott a reggeli plusz, de most is csak mi fogunk elköszönni cirka 20 órára. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Közvetlenül utánunk érkezik Szegedi Mária,
1: aki a továbbiakban is elhozza nektek a legszuperebb zenéket, melyet 15 órától Keserű Tomi folytat majd. Aztán 20 órától érkezik a zenevonat is, ide a 89,6-ra. Mi pedig köszönjük, hogy velünk indítottátok ezt a hetet is. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert ismét lesz amúgy reggeli plusz, ugyanúgy, mint ma majd 6 órától velem, aztán 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Pontosan, úgyhogy kedden is a legnagyobb slágerekkel ébresztünk majd titeket, de addig is vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek el, nem az számít, hogy hány ember ismer, hanem hogy azok, akik ismernek, milyen embernek tartanak. Legyen szép napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánok mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM! Reklám!
3: Szupeko alacsony árak, rövid reklámok. Július 8-áig a 10 kg-os kiáni száraz kutya eledel árak különböző kiszerelésben 24,99-bani. Valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Ursus világos sör ára mindössze 18,50-bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
4: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást.
5: A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges.
6: Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
3: Idén nyáron a villanyszerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? Július 15-ig 10%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a Dugalja kis villanykapcsolók teljes kínálatára. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
7: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a körösök vízgyűjtő területén. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témába. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Több nagy erőmű visszafogott működése a kánikula és az importfüggőség miatt az ország több napon át az Európai Unió legdrágább villamos energia piaca volt. Az esti órákban pedig történelmi árrekord is született. A júniusi átlagár 645 lej per megawattóra volt, szemben a májusi 571 lej per megawattórával, és az egy évvel korábbi 434 lej per megawattórával, vagyis havi összevetésben 13%-kal, éves alapon pedig csak nem 50%-kal emelkedett. Ennek hátterében több kedvezőtlen tényező együttes hatása állt, írja elemzésében az Economica.net. A magas árakat tovább fokozta, hogy Románia az esti fogyasztási csúcsok idején továbbra is jelent importra szorul. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a körösök vízgyűjtő területén, hogy megelőzzék a vízkészletek kritikus szint alá csökkenését, közölte a Krónikával Pásztor Sándor, a nagyváradi székelyű körösök vízügyi igazgatóság vezetője. A szakember szerint rendkívül alacsony a folyók, a tározók és a talajvíz szintje. Összességében egy évnyi csapadék mennyiség hiányzik a területről. Az ivóvíz felhasználásának nappali korlátozása Pásztor szerint különleges helyzet lenne, amihez 2022-ben az eddigi legkritikusabb helyzetben már nagyon közel álltak. A lakossági felhasználás szabályozása előtt azonban a mezőgazdaságot és az ipart érinti egy esetleges korlátozás. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy egy mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik, hanem az csak az EMI költötte hozzá. A bírósági döntés még nem végleges, mert a Google bejelentette, hogy megtámadja azt. A Google EMI-t két müncheni székhelyű német kiadó perelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki, valamint átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Változékony lesz az időjárásunk a következő napokban. Ma a nappali csúcsértékek 28-29 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Holnap 31 fokra számíthatunk, csapadék pedig szerdán várható 26 Celsius fokos nappali csúcsértékekkel.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
9: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvod utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felül érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felül a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
9: Jó reggelt, nagyváradi, a környékbeliek 2026. július 6-a hétfő, a 89,6-on pedig már a Plusz FM délelőtti adását hallgatjátok. Szegedi Mária vagyok, és mint minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek déli 12 óráig. Csupa olyan információval, amelyek bennünket, nagyváradiakat és környékbelieket érint, illetve hozok szuper programajánlókat is, például az, hogy milyen kiállítások nyíltak az elmúlt napokban itt Nagyváradon, illetve arról, hogy mi lesz a következő úti célja az EKE 91 Nagyvárad Biharnak, úgyhogy tartsatok velem, most viszont zenélünk tovább, jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csoda szép napotok!
2: Slágerek, magyar kedvencek!

Tudod meg már. Figyelem pluszosok, június 24-től változott a Várad-Velencei vasútállomás és az Ipari Park között haladó 32-es autóbusz útvonala. Tájékoztatott bennünket mindenről a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat, tehát az OTELE. Az Ipari Parkbeli 11-es végmegálló felé a megszokott útvonalon halad majd a busz, viszont az első járat indulási időpontja változott. A Várad-Velencei állomástól az első busz 5 órakor indul. A Várad-Velencei vasútállomás irányába az Úri, tehát a Román Csorogári utca 18 szám alatt lévő megállóig változatlan az útvonal, ezt követően viszont nem a Széchenyi téren, tehát a Trajan Parknál áll meg a busz, hanem a Ritók Zsigmond, azaz a George Enescu utca 27 szám alatt. Majd a közúti rendőrség székhelye felé halad, és tovább a megszokott útvonalon. Részletekért mindenképp látogassatok el a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat weboldalára, az otele.ro oldalra, illetve töltsétek le az applikációjukat. Június 24-től változott át a Várad-Velencei vasútállomás és az Ipari Park között haladó 32-es autóbusz útvonala.

Álláskeresők, figyelem, jelenleg 554 betöltetlen álláshely vár jelentkezőkre Bihar megyében. Ezek közül 330 Nagyváradon található. Derült ki a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség legfrissebb tájékoztatásából. A meghirdetett állások között számos különböző szakterületen kínálnak munkalehetőséget. Egyebek mellett kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálati munkatársat, szállítási ügynököt, kézicsomagolót, szakácssegédet, biológust, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, gépkocsi vezetőket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, állatgondozót, diszpécsert, autószerelőt, takarítót, szakmérnököket, raktárost, árumozgatót, pincért, eladót, masszört, valamint szakképzetlen munkásokat is keresnek a munkáltatók. Az állás lehetőségekről bővebb felvilágosítást a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség nagyváradi székhelyén, azaz a Transzilvánia utca 2 szám alatt, illetve a 0259 436 821-es telefonszámon lehet kérni. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek!

0: ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt a hétfő délelőtti plusz első órájában. Nagyváradi a környékbeliek, jó reggelt! A stafétát Ábrahám Miklós kollégám veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel egy rövid reklámot követően. A hírek után pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágereivel, sőt, érkezem hozzátok időjárás jelentéssel és közlekedési infókkal is. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: A következő járra meg lesz a csípe!
4: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiál sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
6: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
10: Hiába bizonyulnak hatékonynak, Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Több iskola pszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenni az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő, csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedély tartalmaz. Nyilván a különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni. Ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Több iskola pszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. A szövetség csökkenteni azt a minimális gyermeklétszámot, amelytől kezdve a szakszemélyzet alkalmazható. A jelenlegi 500 helyett már 300 tanuló után, az óvodákban pedig 300 helyett 200 gyermek után lehetne biztosítani az iskolai tanácsadók és logopédusok jelenlétét. Az elmúlt évtizedben drámai mértékben nőtt a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a figyelemzavarral, hiperaktivitással, tanulási érzelmi és viselkedési problémákkal küzdő tanulók száma. Indokolják a javaslatukat, alátámasztva az Oktatási Minisztérium adataival. egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Az év első 5 hónapjában forgalomba iratott új személygépkocsik több mint 10%-a kínai volt, amire a korábbi években nem volt példa, írja a Profit.ro. Májusban az MG volt a legkeresettebb kínai márka. Szorosan mögötte a BYD következett, majd a Chery. Romániában jelenleg 11 kínai autógyártó járműveit forgalmazzák. Ezek összesen 5559 személygépkocsit értékesítettek január 1-e és május 31-e között. Idehaza a kínai márkák térnyerése gyorsabb, mint más európai országokban. Az idei év egyik legnagyobb vesztese a Suzuki, de a Kia eladásai is jelentősen csökkentek. A Dacia szintén megsínli a kínaiak nyomulását, mivel azok közvetlen konkurense főleg a Logan és a Sandero.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony lesz az időjárásunk a következő napokban. Ma a nappali csúcsértékek 28-29 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Holnap 31 fokra számíthatunk, csapadék pedig szerdán várható 26 Celsius fokos nappali csúcsértékekkel.
10: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Le van zárva a Ritók Zsigmond, tehát a George Enescu utcának a Boroganuli és a Staroveszki, azaz a Mágéru sugárú közötti szakasza. Ide csak a környéken lakók hajthatnak be. És azt is jó, ha tudjátok, hogy július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan. Balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Torony Tamás, Nem hagyom című dalával pörgetjük fel a hétfő délelőtöt. További jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra.
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a...

Plusz a sok remek programajánlóval érkeztem. Július 11-én az EKE 91 Nagyvárad Bihar honismereti kirándulást szervez. Vártúra történelmi kirándulás néven. Az útvonal Bihar, Szalárd, Feketeerdő, Sólyomkővár, Mezőtelegd útvonalon történik, gyalog kb. 12-14 kilométert kell megtenni. Utazás autóbusszal történik, szombat reggel 6.45-kor indulnak a Monzsárdén virágüzlet előtti busz megállóból, illetve 7 órakor a Gosdú Liceum melletti parkolóból. Nagyváradra kb. Este 8 órakor érkeznek vissza. Történelmi időutazásuk kalauza ezúttal Zsugán Gyula lesz. Ha pedig felkeltette az érdeklődéseteket, és szívesen csatlakoznátok ehhez a történelmi kiránduláshoz, akkor jelentkezzetek Bondnár Annánál a 0771 549 257-es telefonszámon. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt július 11-én tehát. Az EKE 91 Nagyvárad Bihar honismereti kirándulást szervez.

Magyar kedvencek és helyi hírek itt a 89,6-on. Júliustól egy különleges szecessziós motivumokkal díszített villamos és színesíti Nagyvárad utca képét. Az egyedi jármű a helyi közlekedési vállalat, tehát az Otele és az Emmanuel Gosdó elméleti líceum közös kreatív projektjének eredménye, amelynek célja a városi fenntartató közlekedés népszerűsítése, valamint a fiatalok aktív bevonása a közösségi életbe. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a villamos július 1-én szerdán gördült ki először, és próbaútja során oda-vissza közlekedett a Szent László térig. A következő időszakban több járatvonalon is forgalomba áll, így nem csak a váradi utasok, hanem a városba látogató turisták is megcsodálhatják a különleges alkotást. A projekt során egy régi villamos kapott új külsőt. A Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat depójában az Emmanuel Gosdó elméleti liceum diákjai a szecesszió jellegzetes természetihlete motívumaival festették meg a jármű karosszériáját. A fiatalok hosszú órákon át dolgoztak az alkotáson, amelyhez összesen 25 liter festéket használtak fel. A kezdeményezés megvalósítását több magánszektorbeli partner is támogatta. Szecessziós motivumokkal díszített villamos közlekedik tehát Nagyvárad utcáin. Az Emmanuel Gosdó elméleti liceum diákjainak pedig ezúttal is szeretettel gratulálok és köszönjük a munkájukat.

0: Wave és a Kalandor című daluk, ezzel pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. A mikrofont átadom Ábrahám Miklós kollégámnak, ugyanis ő érkezik egy rövid reklámot követően a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok szeretettel, addig pedig arra kérlek benneteket, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet, vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Előre is köszönöm a segítségeteket, most pedig mutatom, hogy mivel indítjuk majd a következő órát itt, a plusszal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
4: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
5: Támadnak az alacsony árak az Attackban, te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ban ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtörlő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Attack, le az árakkal!
6: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt, szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
7: A nyár a kertben kezdődik, a Brico-val. Július 15-ig a Brico alkalmazással 15% extra kedvezményt kapsz a teljes kerti hinta és hintaágy kínálatra, valamint 15% extra kedvezmény a teljes WPC terasz burkolat kínálatra. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
8: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Hiába bizonyulnak hatékonynak, Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Több iskola pszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenné az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő, csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedély tartalmaz. nyilván a különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni. Ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Több iskolapszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. A szövetség csökkenteni azt a minimális gyermeklétszámot, amelytől kezdve a szakszemélyzet alkalmazható. A jelenlegi 500 helyett már 300 tanuló után, az óvodákban pedig 300 helyett 200 gyermek után lehetne biztosítani az iskolai tanácsadók és logopédusok jelenlétét. Az elmúlt évtizedben drámai mértékben nőtt a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a figyelemzavarral, hiperaktivitással, tanulási érzelmi és viselkedési problémákkal küzdő tanulók száma. Indokolják a javaslatukat, alátámasztva az Oktatási Minisztérium adataival. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Az év első 5 hónapjában forgalomba iratott új személygépkocsik több mint 10%-a kínai volt, amire a korábbi években nem volt példa. Írja a Profit.ro. Májusban az MG volt a legkeresettebb kínai márka. Szorosan mögötte a BYD következett, majd a Chery. Romániában jelenleg 11 kínai autógyártó járműveit forgalmazzák. Ezek összesen 5559 személygépkocsit értékesítettek január 1-e és május 31-e között. Idehaza a kínai márkák térnyerése gyorsabb, mint más európai országokban. Az idei év egyik legnagyobb vesztese a Suzuki, de a Kia eladásai is jelentősen csökkentek. A Dacia szintén megsínli a kínaiak nyomulását, mivel azok közvetlen konkurense főleg a Logan és a Sandero.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony lesz az időjárásunk a következő napokban. Ma a nappali csúcsértékek 28-29 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Holnap 31 fokra számíthatunk, csapadék pedig szerdán várható 26 Celsius fokos nappali csúcsértékekkel.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Le van zárva a Rítók Zsigmond, tehát a George Enescu utcának a Baragánuli és a Staroveszki, azaz a Mágéru Sugárú közötti szakasza. Ide csak a környéken lakók hajthatnak be. És azt is jó, ha tudjátok, hogy július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáróépítési munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan. Balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És már folytatjuk is a hétfő délelőtöt. Jó reggelt, nagyváradiak! Környékbeliek, Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt, a 89,6-on a Plusz FM délelőtti adásában 12 óraig kísérlek el benneteket. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel természetesen. Ma 2026. július 6-án a Csabákat köszöntjük. Névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket, sokáig hatalmas ölelést küldök, és persze a Plusz FM legnagyobb slágereit is. Nyújtat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Itt a Plusz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok. Köszi, hogy itt vagytok velünk. Pluszosok, a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság által a Rogériuszi, a Szőlősi és az Ősi Városnegyedekben üzemeltetett három multifunkcionális központ egész július hónap folyamán prevenciós és első segélynyújtópontként működik, ahol hétköznap 8 és 16 óra között a betérőknek ingyenesen megmérik a vérnyomását és a vércukorszintjét. A három központ a Várad Rogériuszon, a Gyermekváros mellett az Episzkopján Szucsi utcában, Várad Ősiben a Kazeban utca 51 szám alatt, míg Várad Szőlősön a Nuferulú utca 47 szám alatt működik. Ezekben a helyiségekben klímaberendezések működnek, és hideg vízhez is hozzá lehet jutni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és jó rádiózást kívánok!

utolsó szakaszába érkezett pluszosok a nagyváradi Euré Lázár elméleti líceum felújítása. A korszerűsítési munkálatok az oktatási intézmény mindhárom épületét érintik. A kert, tehát az Ábrahám Jenk utcára néző földszintes és emeletes szárnyat, a Mihály Kogolnicsán utcai földszint plusz két emeletes épületet, valamint a bentlakásnak otthont adó ingatlant. A nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint eddig számos jelentős beavatkozás valósult meg az iskola belső és külső tereiben egyaránt. Kicserélték a tetőszerkezetet, az esővízelvezető rendszert és a nyílászárókat, emellett több más korszerűsítési munkát is elvégeztek. A bentlakás felújítása áll a legelőrébb, hőszigetelték a belső udvar felüli homlokzatot itt, korszerűsítették az elektromos hálózatot, a szellőztető rendszert és a vizes blokkokat, valamint padlófűtést is kialakítottak. A teljes beruházás jelenleg mintegy 75%-os készültségi fokon áll. A nettó 15,3 millió leértékű beruházást az országos helyreállítási alapból finanszírozzák, a munkálatok befejezésének határideje pedig augusztus vége. Jól haladnak tehát a munkálatok a nagyváradi Euré Lázár elméleti líceum felújításánál.

0: Kozott Péter Fibori és Geszti Péter közöse, a Beléd szerettem ez van. Hello, hello, pluszosok, jó reggelt! Fél időhöz érkeztünk itt a hétfő délelőtti plusz második órájában. 9 óra múlt 27 perccel. A folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma, ezért több iskolapszichológust és logopédust kér az RMDS a tanintézményekbe. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb snágerekkel várlak vissza benneteket. Maradjatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
4: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
5: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült sóslében érlelt telemiásajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Hiába bizonyulnak hatékonynak, Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Több iskolapszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenné az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő, csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedély tartalmaz. Ebben a különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni. Ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Több iskolapszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. A szövetség csökkenteni azt a minimális gyermeklétszámot, amelytől kezdve a szakszemélyzet alkalmazható. A jelenlegi 500 helyet már 300 tanuló után, az óvodákban pedig 300 helyet 200 gyermek után lehetne biztosítani az iskolai tanácsadók és logopédusok jelenlétét. Az elmúlt évtizedben drámai mértékben nőtt a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a figyelemzavarral, hiperaktivitással, tanulási érzelmi és viselkedési problémákkal küzdő tanulók száma. Indokolják a javaslatukat, alátámasztva az Oktatási Minisztérium adataival. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Az év első 5 hónapjában forgalomba iratott új személygépkocsik több mint 10%-a kínai volt, amire a korábbi években nem volt példa. Írja a Profit.ro. Májusban az MG volt a legkeresettebb kínai márka. Szorosan mögötte a BYD következett, majd a Chery. Romániában jelenleg 11 kínai autógyártó járműveit forgalmazzák. Ezek összesen 5559 személygépkocsit értékesítettek január 1-e és május 31-e között. Idehaza a kínai márkák térnyerése gyorsabb, mint más európai országokban. Az idei év egyik legnagyobb vesztese a Suzuki, de a Kia eladásai is jelentősen csökkentek. A Dacia szintén megsínli a kínaiak nyomulását, mivel azok közvetlen konkurense főleg a Logan és a Sandero.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony lesz az időjárásunk a következő napokban. Ma a nappali csúcsértékek 28-29 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Holnap 31 fokra számíthatunk, csapadék pedig szerdán várható 26 Celsius fokos nappali csúcsértékekkel.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvad utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felül érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felül a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Alex Warren idei slágerével robogunk tovább itt a hétfő délelőtti plusz második órájában. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!

Sok az idei nyári autós utazások előtt érdemes tájékozódni az egyes országok autópályás sebesség határairól, mert Európában egyre eltérőbb szabályok vannak érvényben. Bár a legtöbb népszerű nyaraló útvonalon továbbra is a 130 km/órás korlátozás az általános, néhány ország már magasabb vagy éppen alacsonyabb sebességhatárokkal kísérletezik. Csehországban a D3-as autópálya egy 60 km-es szakaszán például kedvező időjárási és forgalmi viszonyok mellett akár 150 km/órával is lehet haladni, míg Bulgáriában változatlanul 140 km/óra megengedett legnagyobb sebesség az autópályákon. Magyarországon, Horvátországban, Görögországban és Ausztriában továbbra is a 130 km/óra az általános felső határ, bár egyes útszakaszokon ideiglenes vagy környezetvédelmi okokból ennél alacsonyabb korlátozások is érvényben lehetnek. Hollandiában néhány autópályaszakaszon ismét engedélyezték a 130 km/órás közlekedést, miközben Németországban továbbra sincs egységes autópályás sebességhatár, ugyanakkor ismét napirenden van egy országos 120 km/órás limit bevezetésének a lehetősége. Egyelőre azonban erről nem született döntés. A szakértők szerint a külföldre induló autósoknak célszerű minden ország aktuális közlekedési szabályait előre ellenőrizniük, mivel a sebességhatárok mellett egyre több helyen átlagsebességméréssel is ellenőrzik a szabályok betartását. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, akik pedig a nyári szabadságokat töltik, azoknak jó pihenést, kellemes kikapcsolódást kívánok. Oh,

Gyerekek, magyar kedvencek és a remek programajánlók itt Nagy 89,6-on. Pluszosok több mint 4 évtized alkotói munkáját foglalja össze Újvárosi László Munkácsi Mihály díjas grafikus és vizuális művész Kilépés a keretből című életmű kiállítása, amely július 9-én csütörtökön 19 órakor nyílik meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító termében. A rendhagyó válogatás a 71 éves alkotó pályáját követi végig az 1980-as évekbeli indulástól napjainkig. A rajzok, grafikák és különleges installációk nem csak művészi fejlődését mutatják be, hanem azt a folyamatos kísérletező szemléletet is, amely munkásságát végig jellemezte. Ahogy ő maga fogalmaz, akatomnál fogva mindig kiléptem a keretből. Ennek egyében az analóg fotót rajzként, a hímzett textilt grafikai felületként, a fotomontást vagy a térbeli installációt is egyetlen összefüggő vizuális nyelv részeként kezelte. Újvárosi László a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Román

csütörtökön, tehát 19 órakor nyílik meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító tereiben. Kilépés a keretből címmel Újvárosi László vizuális művész és grafikus életmű kiállítás.

0: Szemeim és füleim a városban és a környékén, nagyváradiak, környékbeliek, ha bármi rendkívüli tapasztalatok az utakon, legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról. 0359 17 22 22 ezen a számon engem elértek, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra. Most pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz második óráját. Hamarosan 10 óra Ábrahám Miklós kollégám már érkezik is a hírekkel, a hírek után pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Mutatom is, hogy mivel indítjuk a következő órát.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós homlokzat, a Dedemánban most az Oscar Silicon kültéri mosható festék 15 literes kiszerelésben és 4 liter alapozóval csak 629 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direct kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a Körösök vízgyűjtő területén. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témába. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Több nagy erőmű visszafogott működése, a kánikula és az importfüggőség miatt az ország több napon át az Európai Unió legdrágább villamos energia piaca volt. Az esti órákban pedig történelmi árrekord is született. A júniusi átlagár 645 lej per megawattóra volt, szemben a májusi 571 lej per megawattórával, és az egy évvel korábbi 434 lej per megawattórával. Vagyis havi összevetésben 13%-kal, éves alapon pedig csaknem 50%-kal emelkedett. Ennek hátterében több kedvezőtlen tényező együttes hatása állt. Írja elemzésében az ekonomika.net. A magas árakat tovább fokozta, hogy Románia az esti fogyasztási csúcsok idején továbbra is jelentős importra szorul. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a Körösök vízgyűjtő területén, hogy megelőzzék a vízkészletek kritikus szint alá csökkenését, közölte a Krónikával Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság vezetője. A szakember szerint rendkívül alacsony a folyók, a tározók és a talajvíz szintje. Összességében egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a területről. Az ivóvíz felhasználásának nappali korlátozása Pásztor szerint különleges helyzet lenne, amihez 2022-ben az eddigi legkritikusabb helyzetben már nagyon közel álltak. A lakossági felhasználás szabályozása előtt azonban a mezőgazdaságot és az ipart érinti egy esetleges korlátozás. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy egy mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik, hanem az csak az EMI költötte hozzá. A bírósági döntés még nem végleges, mert a Google bejelentette, hogy megtámadja azt. A Google EMI-t két müncheni székhelyű német kiadó terelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki, valamint átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony lesz az időjárásunk a következő napokban. Ma a nappali csúcsértékek 28-29 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Holnap 31 fokra számíthatunk, csapadék pedig szerdán várható 26 Celsius fokos nappali csúcsértékekkel.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvad utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felül érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hogy telik a hétfő délelőtt? Hello, nagyváradiak, környékbeliek, remélem kellemesen. 2026. július 6-a, mi pedig a délelőtti plusz 3. óráját kezdjük. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal. Például szótejtünk arról, hogy két új híd épül Élesden a Sólyomkőpatakon. Nagyváradon pedig 4 új intelligens kerékpártárolót helyeztek üzembe. Maradjatok velem a részletekért, most viszont zenélünk tovább. Érkezik Harry Styles-zal a Jó Tatyú Rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Helyi jó hírrel érkeztem, pluszosok, 4 intelligens kerékpártárolót helyezett üzembe Nagyvárad önkormányzata a város forgalmas pontjain. Az új létesítmények 2027 elejéig ingyenesen használhatók egy kísérleti program keretében, amelynek célja a rendszer működésének és a felhasználói szokásoknak a felmérése. A tárolók használatához egy mobil alkalmazás szükséges, amely a szolgáltató honlapjáról tölthető le. A tárolókon elhelyezett QR kód beolvasásával pedig a felhasználók gyorsan regisztrálhatnak, majd megnyithatják a parkolási munkamenetet. Az intelligens kerékpártárolók az Alexandru Kazabán utcán, a Szobáta híd környékén, a Bunyitai ligetben, a vízvezeték, tehát az Olténié utcai kereszteződés közelében, az Isznázuli utcában, a sportcsarnok és a diákszállások közelében vannak kihelyezve. A tesztidőszak végén az önkormányzat a felhasználói visszajelzések és a használati adatok alapján dönt a rendszer további fejlesztéséről.

Két új híd épül Élesden, plusz a sok a Sólyomkőpatakon. Félig már elkészültek a munkálatokkal. Az egyik híd az új szakambulancia környékén épül, amelyet az idén tavasszal adtak át, és a volt Agrárbank épületében alakítottak ki, míg a másik a Mihály Vitéz utcában. A befektetés részét képezi mindemellett az Ady Endre és a Mihály Vitézul utcák korszerűsítése is. Ján Todoka polgármester szerint mindkét híd esetében a kivitelezési szintje meghaladta az 50%-ot, és miután elkészültek, fontos közúti összekötetést fognak biztosítani a város különböző részei közt. Könnyebben lehet majd megközelíteni a szakambulanciát, a forgalom biztonságosabbá és gördülékenyebbé válik, illetve új alternatív közlekedési lehetőségek adódnak a lakónegyedekben élők számára. Két új híd épült át Élesden a Sólyomkő patakon.

0: óra múlt 24 perccel, Nagyváradi a környékbeliek, neze pedig fél időhöz érkeztünk itt, na a hétfő délelőtti plusz harmadik órájában. A következő percekben itt van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, előtte viszont egy gyors útinfó tőletek érkezett, hogy a DEX 16-os gyorsforgalmi úton a Várad felé tartó sávon Szent Jánosnál radar áll kint a kanyar után. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra, a hírek után pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágereivel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Bash porcelán padlólap négyzetméterre csak 44,90 van. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Aver Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Hiába bizonyulnak hatékonynak, Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Több iskola pszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenni az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő, csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedély tartalmaz. A különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni. Ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Több iskola pszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. A szövetség csökkenteni azt a minimális gyermeklétszámot, amelytől kezdve a szakszemélyzet alkalmazható. A jelenlegi 500 helyet már 300 tanuló után, az óvodákban pedig 300 helyet 200 gyermek után lehetne biztosítani az iskolai tanácsadók és logopédusok jelenlétét. Az elmúlt évtizedben drámai mértékben nőtt a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a figyelemzavarral, hiperaktivitással, tanulási érzelmi és viselkedési problémákkal küzdő tanulók száma. Indokolják a javaslatukat, alátámasztva az Oktatási Minisztérium adataival. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Az év első 5 hónapjában forgalomba iratott új személygépkocsik több mint 10%-a kínai volt, amire a korábbi években nem volt példa. Írja a Profit.ro. Májusban az MG volt a legkeresettebb kínai márka. Szorosan mögötte a BYD következett, majd a Chery. Romániában jelenleg 11 kínai autógyártó járműveit forgalmazzák. Ezek összesen 5559 személygépkocsit értékesítettek január 1-e és május 31-e között. Idehaza a kínai márkák térnyerése gyorsabb, mint más európai országokban. Az idei év egyik legnagyobb vesztese a Suzuki, de a Kia eladásai is jelentősen csökkentek. A Dacia szintén megsínli a kínaiak nyomulását, mivel azok közvetlen konkurense főleg a Logan és a Sandero.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A hétfő délelőtti plusz folytatásában már itt is van a The Pussycat Dolls és az I Don't Need a Man című nagy slágerük. New utat, new rádiózást!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

Figyelem, tovább tanulni vágyók. A Partiumi Keresztény Egyetem július 13 és 22-e között várja a jelentkezőket alapképzéseikre és mesterképzéseikre. Az érdeklődők tandíjmentes és tandíjas helyekre egyaránt jelentkezhetnek, számos szak és szakirány közül választhatnak. A PKI családias légkörrel, színvonalas oktatással, korszerű infrastruktúrával és belvárosi kampusszal kínál kiváló tanulási lehetőséget itt Nagyváradon. További információ a partium.ro weboldalon a 0259 418 252-es telefonszámon, valamint a PKI Facebook, Instagram és TikTok felületein érhető el. A beiratkozás online vagy személyesen is elvégezhető az egyetem székhelyén, Nagyváradon, a Városháza utca 27 szám alatt. Tanuljatok tovább Nagyváradon, magyarul. Hajrá PKI! Beiratkozási időszak tehát július 13 és 22-e között.

slágerek, magyar kedvencek és helyi jó hírek itt na 89,6-on a Plusz FM délelőtti adásában. Befejeződött a váradolaszi Szentlélek kiáradása, a római katolikus templom felújítása, a pluszosok. A Barátok templomaként is ismert műemlékről eltávolították az állványokat és a védőhálókat, így az épület ismét teljes szépségében látható, közölte közösségi oldalán a nagyváradi római katolikus püspökség. Először 1732-43 között a ferences rendi szerzetesek építettek ide templomot, a Barátok templomát és mellette egy rendházat is. A templomot 1876-ban felújították, és Knapp Ferenc tervei alapján felépült a torony is. Majd 1903-1905 között ifjabb Rimanóczi Kálmán tervei alapján a templom hajóját teljesen átépítették ekletikus stílusban. A meglévő torony mellé pedig építettek még két kisebbet. A régi templomból a kripta, a hat mellékoltár és a szószék maradt meg. A hajdani rendház jelenleg a katonakórház része. Befejeződött tehát pluszosok a Barátok temploma felújítása.

A The Black Eyed Peas és Shakira közösével zárjuk a hétfő délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra érkezik Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, előtte viszont jó, ha tudjátok, ha van információtok, kérdésetek, engem déli 12 óráig elértek, vezetékes számunk 0359 17 22 22, 0734 17 22 22, ez pedig az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Most tehát átadom a stafétát Miklósnak, a hírek után pedig mutatom, hogy mivel indítjuk majd a délerőti plusz negyedik óráját.

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Szuteco alacsony árak, rövid reklámok. Július 8-áig a 10 kg-os kiáni száraz kutya eledel ára különböző kiszerelésben 24,99 bani. Valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Ursus világos sör ára mindössze 18,50 bani. Szuteco. Szuper megtakarítás naponta. Idén nyáron víz- és fűtésszerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? A Brikónál július 15-ig 15%-os kedvezménnyel mindössze 390 leért vásárolhatod meg az 50 literes Gorenje elektromos bojlert. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Európai Uniós finanszírozással folytatódhat az Aradi úti aluljáró építése. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy úszérés politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Az autósoknak azonban nem kell külön berendezést vásárolniuk, vagy minden indítás előtt alkoholszondába fújniuk, mert maga az alkoholzár továbbra sem lesz kötelező. Az úgynevezett alkolok egy olyan elektronikus rendszer, amely megakadályozza a motor indítását, ha a vezető szervezetében a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutat ki. A rendszer működése egyszerű. Indítás előtt a sofőrnek bele kell fújnia egy kémiai érzékelővel ellátott készülékbe. Ez néhány másodperc alatt megállapítja, hogy a kilélegzett levegő alkoholtartalma meghaladja-e az előre beállított határértéket. Ha igen, az automotorja nem indítható el. Aláírták az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésében épülő közúti aluljáró Európai Uniós finanszírozási szerződését. Számolt be sajtóközleményében a Bihar megyei tanács. A támogatást az országos helyreállítási alapból biztosítják. A beruházás értéke bruttó 36,9 millió lei. Ebből a vissza nem térítendő támogatás 30,4 millió. A kivitelezés aránya mind a közúti, mind pedig a hozzátartozó gyalogos aluljárónál meghaladta 70%-ot. Jelenleg a szegélyeknél dolgoznak, és következik az első aszfaltréteg leterítése, illetve kialakítják a liftaknák helyét. A közúti aluljáró 406 méter hosszú lesz. Célja a közlekedési dugók felszámolása. Az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve Románia a második helyen áll az uniós viszonylatban. Jelentette ki Claudiu Nesui, a Meccsétek meg Romániát szövetség parlamenti képviselője. Nesui szerint az állami támogatás nem más, mint szocializmus a gazdagok számára. Újraelosztása sokaktól a kevesek felé. Az állami támogatások arányát tekintve első helyen Magyarország áll, ahol ezek a bruttó hazai termék közel 1,4%-át teszik ki. A másodikon pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állam mindenkit elszegényít az adók emelésével, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Fogalmazott a politikus.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Változékony lesz az időjárásunk a következő napokban. Ma a nappali csúcsértékek 28-29 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Holnap 31 fokra számíthatunk, csapadék pedig szerdán várható 26 Celsius fokos nappali csúcsértékekkel.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Le van zárva a Ritók Zsigmond, tehát a George Enescu utcának a Baragánuli és a Staroveszki, azaz a Mágéru Sugárú közötti szakasza. Ide csak a környéken lakók hajthatnak be. És azt is jó, ha tudjátok, hogy július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan. Balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: És már folytatjuk is a hétfő délelőtti pluszt. Hello, hello, nagyváradi a környékbeliek, meséljetek nekem, hogy telik a napotok, mi újság veletek, hogy vagytok. Mi Szegedi Mária vagyok, és a következő 60 percben is ellátlak benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel természetesen. Többek között szó lesz arról, hogy hová fog költözni a nagyváradi állatkert, illetve hozom nektek a telefonos szeretett szolgálat elérhetőségét is. A részletekkel hamarosan érkezem, most viszont zenélünk tovább, itt van az ígért Well Hello és Andrew Kettőse, a Crash, Nem számítottam rá című daluk.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon! Ez a Plusz FM. Plusz

percek és a bennünket érintő leghasznosabb információk, hello-hello pluszosok, mintegy 50 millió eurós szabadidőközpont építését tervezi Nagyvárad önkormányzata a Szent Márton községhez tartozó Várad Csehi melletti 53 hektáros erdőben. Ide költöztetnék ugyanis a jelenlegi nagyváradi állatkertet. Emellett kalandparkot, gyermeküdülőfalut és a működéshez szükséges kiszolgáló létesítményeket is kialakítanának. A terveket Florin Birta nagyváradi és Krisztián Lázár váradszentmártoni polgármester ismertette. Birta elmondta, hogy a jelenlegi állatkert áthelyezése régóta napirenden van, részben azért, mert a területre új stadion építését tervezik. És azt is hangsúlyozta, hogy egy korszerű állatkert számára az erdős környezet a legmegfelelőbb. Kiemelte, hogy a projekt sikeréhez elengedhetetlen a szentmártoni polgármesteri hivatallal való együttműködés, és a beruházás turisztikai szempontból is jelentős lehet. Krisztián Láza szerint a fejlesztés a helyiek, a nagyváradiak és a Félixfürdőre érkező turisták számára egyaránt előnyös lesz. Bejelentette azt is, hogy az önkormányzat saját költségvetéséből egy mintegy 300 férőhelyes parkolót építene a leendő komplexummal szemben. A tervek szerint a létesítmény könnyen megközelíthető lesz Nagyváradról, Szentmártonból és Félixfürdőről is közúton. A jövőben pedig a tervezett villamosvasútvonal is javíthatja az elérhetőségét. Az állatkert átköltöztetése egyben feltétele annak is, hogy a jelenlegi helyén megépülhessen a tervezett új stadion. A szentmártoni községhez tartozó Várad Csehi melletti 53 hektáros erdőbe költöztetik tehát a nagyváradi állatkertet.

Nagyváradiak, környékbeliek, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székhelyi Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron csönki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal, a krízishelyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét, 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget nyújtani.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Használd ki a Brico kedvező árait! Július 15-ig 30%-os kedvezménnyel mindössze 279 leírt vásárolhatod meg a Tassi öblítőperem nélküli WC és tartályszettet, valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 209 leírt a Rand fémpolcálványt 5 polccal polconként 300 kg teherbírással. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza!
0: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Jó, Zekéből és Nairo Jazz 3-asával folytatjuk a hétfő délelőtöt, ez lesz a For Life című nagy slágerük. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
0: Slágerek magyar kedvenc!

Slágerek és helyi hírek itt, a 89,6-on. Hello, hello, pluszosok! Kivitelezőt keres a nagyváradi polgármesteri hivatal egy megvilágított vízfüggöny kialakítására a Szent László hídnak a Neolog zsinagóga felüli oldalán. A beruházás a 2023-as részvételi költségvetés egyik nyertes lakossági kezdeményezése volt. A projekt 157 szavazattal nyerte el a finanszírozást. Az eredeti költségvetésben még bruttó 100 ezer lejt különítettek el a megvalósításra, ezt azonban később nettó 527 ezer lejre emelték. A Városháza szerint a költségnövekedést az eredeti elképzelés továbbfejlesztése, valamint a karbantartási munkálatok költségeinek beépítése indokolta. A tervek szerint a vízfüggönyt különböző alkalmakkor eltérő színekkel világítják meg. Például az emlőrák elleni küzdelem napján rózsaszín fénybe öltözhet. Sebastian Márk és a Városháza műszaki igazgatója az Ebihoreanulnak elmondta, hogy a beruházás részeként 40 projektort is felszerelnek, amelynek segítségével álló és mozgó képeket is lehet majd vetíteni a vízfüggönyre. Az alapvilágítást a piros, a zöld és a kék színek biztosítják, amelyek kombinálásával számos árnyalat hozható létre. A híd zsinagóga felőli oldalára pedig azért esett a választás, mert a látvány jól érvényesül majd a zsinagóga melletti sétányról és a lépcsőkről. A kivitelezési szerződést 26 hónapra kötik meg, ebből legfeljebb 60 nap áll rendelkezésre a rendszer kiépítésére és üzembe helyezésére, a fennmaradó 24 hónap pedig a karbantartási időszakot fog.

Nagyváradiak, környékbeliek, mivel tudjuk, hogy nem csak kenyérrel és borral él az ember, az Újvárad május-júniusi lapszámát ajánlanám figyelmetekbe. A dupla szám több írása is a Festumveradinumhoz kapcsolódik, visszatekint Gagyi Judit Eszter Shortcut projektjére, valamint Baász-szigeti pálma és Baász orsolya kiállítására. Folytatódik az Újvárad podcast is, amelyben ezúttal három pedagógus beszélget a hivatás kihívásairól. A lapszámban Lackfi Jánossal készült interjú, Ferences Apor munkáiról szóló elemzés, új publicisztikák, versek, prózák és esszék is helyet kaptak. Emellett filmsarok, színházi levél, képzőművészeti rovat és az Anzix is várja az olvasókat, ezúttal Ady Endréhez kötődő különleges relikviákkal. Keressétek az Újváradot a könyvesboltokban, a váradi lapárusoknál és a holnap.ro könyvesboltokban.

0: Ezzel pedig zárjuk a hétfő délelőtti pluszt, nagyváradiak. Környékbeliek, köszi, hogy itt voltatok velem ma is, ezt a jó szokásotokat. Ne felejtjétek, minden hétköznap délelőtt reggel 8-tól déli 12 óráig itt vagyok veletek a 89,6-on a délelőtti pluszban, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel. Mára tehát letészem a lantot, a stafétát Ábrahám Miklós kollégámnak adom át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágeri. Délután 3 órától Keserű Tamás kollégám érkezik hozzátok a Sláger Pluszban, utána pedig berobog a zenevonat. További jó utat, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez. Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Európai Uniós finanszírozással folytatódhat az Aradi úti aluljáró építése. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy úszérés politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Az autósoknak azonban nem kell külön berendezést vásárolniuk, vagy minden indítás előtt alkoholszondába fújniuk, mert maga az alkoholzár továbbra sem lesz kötelező. Az úgynevezett alkolok egy olyan elektronikus rendszer, amely megakadályozza a motor indítását, ha a vezető szervezetében a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutat ki. A rendszer működése egyszerű. Indítás előtt a sofőrnek bele kell fújnia egy elektrokémiai érzékelővel ellátott készülékbe. Ez néhány másodperc alatt megállapítja, hogy a kilélegzett levegő alkoholtartalma meghaladja-e az előre beállított határértéket. Ha igen, az automotorja nem indítható el. Aláírták az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésében épülő közúti aluljáró Európai Uniós finanszírozási szerződését. Számolt be sajtóközleményében a Bihar megyei tanács. A támogatást az országos helyreállítási alapból biztosítják. A beruházás értéke bruttó 36,9 millió lej. Ebből a visszanemtérítendő támogatás 30,4 millió. A kivitelezés aránya mind a közúti, mind pedig a hozzátartozó gyalogos aluljárónál meghaladta 70%-ot. Jelenleg a szegélyeknél dolgoznak, és következik az első aszfaltréteg leterítése, illetve kialakítják a liftaknák helyét. A közúti aluljáró 406 méter hosszú lesz. Célja a közlekedési dugók felszámolása. Az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve Románia a második helyen áll az uniós viszonylatban. Jelentette ki Claudiu Năsui, a Meccsétek meg Romániát szövetség parlamenti képviselője. Năsui szerint az állami támogatás nem más, mint szocializmus a gazdagok számára. Újraelosztása sokaktól a kevesek felé. Az állami támogatások arányát tekintve első helyen Magyarország áll, ahol ezek a bruttó hazai termék közel 1,4%-át teszik ki. A másodikon pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állam mindenkit elszegényít az adók emelésével, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Fogalmazott a politikus.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt! A Plusz FM-en!

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
1: Projektjeid a Brico ajánlataival kezdődnek. Július 15-ig a Brico alkalmazással 15%-os extra kedvezményt kapsz a teljes 12 mm vastagság laminált padló kínálatra. Látogass el üzleteinkbe, vagy rendelj az alkalmazásból, és használd ki a szerelési szolgáltatásainkat is.
2: Brico. Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Még több kényelem és biztonság otthonodnak a Brico ajánlataival. Július 15-ig 20%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a teljes kültéri ajtókínálatra. Látogass el üzleteinkbe, vagy rendelj az alkalmazásból, és használd ki a szerelési szolgáltatásainkat is.
0: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Európai Uniós finanszírozással folytatódhat az Aradi úti aluljáró építése. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy úszérés politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Az autósoknak azonban nem kell külön berendezést vásárolniuk, vagy minden indítás előtt alkoholszondába fújniuk, mert maga az alkoholzár továbbra sem lesz kötelező. Az úgynevezett alkolok egy olyan elektronikus rendszer, amely megakadályozza a motor indítását, ha a vezető szervezetében a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutat ki. A rendszer működése egyszerű. Indítás előtt a sofőrnek bele kell fújnia egy elektrokémiai érzékelővel ellátott készülékbe. Ez néhány másodperc alatt megállapítja, hogy a kilélegzett levegő alkoholtartalma meghaladja-e az előre beállított határértéket. Ha igen, az autó motorja nem indítható el. Aláírták az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésében épülő közúti aluljáró Európai Uniós finanszírozási szerződését. Számolt be sajtóközleményében a Bihar megyei tanács. A támogatást az országos helyreállítási alapból biztosítják. A beruházás értéke bruttó 36,9 millió lej. Ebből a vissza nem térítendő támogatás 30,4 millió. A kivitelezés aránya mind a közúti, mind pedig a hozzátartozó gyalogos aluljárónál meghaladta 70%-ot. Jelenleg a szegélyeknél dolgoznak, és következik az első aszfaltréteg leterítése, illetve kialakítják a liftaknák helyét. A közúti aluljáró 406 méter hosszú lesz. Célja a közlekedési dugók felszámolása. Az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve Románia a második helyen áll az uniós viszonylatban. Jelentette ki Claudiu Nesui, a Meccsétek meg Romániát szövetség parlamenti képviselője. Nesui szerint az állami támogatás nem más, mint szocializmus a gazdagok számára. Újra elosztás a sokaktól a kevesek felé. Az állami támogatások arányát tekintve első helyen Magyarország áll, ahol ezek a bruttó hazai termék közel 1,4%-át teszik ki. A másodikon pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állam mindenkit elszegényít az adók emelésével, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez, fogalmazott a politikus.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron szóljon
2: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek,
2: Nagyváradon. There is the

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a villanyszerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? Július 15-ig 10%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a Dugaljak és villanykapcsolók teljes kínálatára. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.
0: Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a körösök vízgyűjtő területén. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Több nagy erőmű visszafogott működése, a kánikula és az importfüggőség miatt az ország több napon át az Európai Unió legdrágább villamos energia piaca volt. Az esti órákban pedig történelmi árrekord is született. A júniusi átlagár 645 lej per megawattóra volt, szemben a májusi 571 lej per megawattórával, és az egy évvel korábbi 434 lej per megawattórával. Vagyis havi összevetésben 13%-kal, éves alapon pedig csak nem 50%-kal emelkedett. Ennek hátterében több kedvezőtlen tényező együttes hatása állt. Írja elemzésében az ekonomika.net. A magas árakat tovább fokozta, hogy Románia az esti fogyasztási csúcsok idején továbbra is jelentős importra szorul. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a körösök vízgyűjtő területén, hogy megelőzzék a vízkészletek kritikus szint alá csökkenését, közölte a Krónikával Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű körösök vízügyi igazgatóság vezetője. A szakember szerint rendkívül alacsony a folyók, a tározók és a talajvíz szintje. Összességében egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a területről. Az ivóvíz felhasználásának nappali korlátozása Pásztor szerint különleges helyzet lenne, amihez 2022-ben az eddigi legkritikusabb helyzetben már nagyon közel álltak. A lakossági felhasználás szabályozása előtt azonban a mezőgazdaságot és az ipart érinti egy esetleges korlátozás. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy egy mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik, hanem az csak az EMI költötte hozzá. A bírósági döntés még nem végleges, mert a Google bejelentette, hogy megtámadja azt. A Google EMI-t két müncheni székhelyű német kiadó perelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki, valamint átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: De ez még nem minden! Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

0: nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: lehet.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
2: Csak egy van.
1: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
3: Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play.
1: És legkedvesebb

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Halihó mindenkinek, ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
3: Nos, kedves hallgatóink, valószínűleg ti is tapasztaltátok, hogy hosszú éveken át szinte minden családban volt valaki, aki Spanyolországban dolgozott. Most azonban úgy tűnik, változóban van ez a tendencia. A legfrissebb adatok szerint jelentősen csökkent a Spanyolországban élő román állampolgárok száma. Míg 2012-ben közel 800 ezeren éltek ott, tavaly év végére ez a szám több mint 200 ezer fővel visszaesett. Érdekesség, hogy a románok hosszú ideig a legnagyobb külföldi közösséget alkották Spanyolországban, mára azonban ezt a helyet a marokkói közösség vette át. A szakértők szerint ennek több oka is van. Az egyik legfontosabb, hogy az elmúlt években Románia és Spanyolország életszínvonala fokozatosan közeledett egymáshoz, így sokak számára már nem akkora a különbség, mint korábban volt. Persze ez nem jelenti azt, hogy mindenki hazaköltözött. Sokan inkább más nyugat-európai országok felé vették az irányt, ahol nagyobb a munkaerő hiány és magasabb fizetésekkel próbálják vonzani a külföldi munkavállalókat.
2: Milyen érdekes ez egyébként, hogy úgy összeértek a dolgok.
3: Én nem veszem észre.
2: Hát ez az. egy kicsit próbáltam ironizálni.
3: Igen, értettem.
2: De amúgy meg elgondolkodtató valahol az a része, amúgy ha most belegondolok, mégiscsak lehet abban valami, hogy esetleg maga az élet, az ugye drágább lett itt nálunk is, amellett, hogy nyilván emelkedtek a fizetések, de lehet, hogy Spanyolországban meg még drágább már a megélhetés, és a költségek ugye annyira magasak, hogy nagyságrendileg, még ha nem is teljes egészében lehet ugyanazt a bért itt megkeresni, de hogyha viszonyítjuk a kiadásokhoz, ugye a bevételt, akkor lehet, hogy jobban ki lehet
3: itt mondani. Arra gondolsz, hogy amit megkeresel Romániában és Romániában elköltöd, nagyjából ugyanannyiba kerül a megélhetés Spanyolországban, egy ottani fizetés.
2: Igen, tehát majdnem annyival maradsz, igazából semmivel, tehát hogy itt is ez a helyzet. De volt azért egy olyan periódus, amikor nyilván azért is mentek ki külföldre, a jobb élet reményében oly módon, hogy egyfajta tőkét kovácsoljanak, úgymond.
3: Tehát, megalapozzák. Majd a befektetni valót itthon, hogyha hazajönnek, akár igen, házra, igen. Vagy bármi másra.
2: Bizony. Tehát sokan így mentek azért ki külföldre, persze, ezzel a céllal. Majd hazajövök, és akkor majd itthon könnyebb lesz nekem, vagy jobban, egyszerűbben el tudom indítani az életem.
3: Igen, nekem is van több ilyen ismerősöm, akik Spanyolországba is kimentek, mások kimentek Angliába, és akkor így, ahogy mondod, néhány évet ott lehúztak, félretettek, és akkor visszajöttek, és abból építettek fel egy házat. Mert mondjuk én értem a logikáját ennek is, mert hogyha meg úgy szeretnél házat építeni, hogy nem hitelből, akkor ezt nagyon máshogy nem tudod megcsinálni.
2: Persze.
3: Mert hogy itthon egy itteni fizetésből nem igazán tudsz te annyit összetenni.
2: Hát nagyon
3: néhány
2: ritka.
3: Év alatt,
2: nagyon ritka.
3: Hogy fel tudj építeni egy házat. Igen, legalábbis az átlag emberekre nem ez a jellemző, de viszont azért ez érdekes számomra, hogy 200 ezer fővel már csökkent Spanyolországban élő külföldi vagy romániai munkavállalóknak a száma, azért ez elég nagy szám, tehát hogy elég erősen visszaesett. Kíváncsi lennék arra, hogy hova mentek tovább.
2: Mert gondolod, hogy tovább mentek?
3: Hát arról is szól ugye itt a hír, hogy sokan más nyugat-európai országok felé mentek tovább, ahol nagyobb a kereslet a munkaerő tekintetében, és nagyobb fizetést adnak, de viszont nem szól arról a fáma, hogy konkrétan melyek ezek a célországok, de azért így kíváncsi lennék rá, mert hát...
2: Hát én Németországra tippelek, esetleg még.
3: Vannak, akik mernek Németországba menni? Én nem nagyon mernék. Már most a közbiztonságra értem, tehát hogy nem biztos, hogy a legjobb választás.
2: Igen, hát valószínűleg ott is azért területfüggő ez is. Tehát a nagyobb városok azok, amik egyértelműen érintettek.
3: Amik elvesztek.
2: Igen, amik már elvesztek. Ugyanakkor meg valahol a fizetések is ott a magasabbak, mindig ugye a nagyobb városokban magasabbak a bérek is. Szóval lehet, hogy megpróbálják, tehát szerencsét próbálnak, aztán nyilván onnan is tovább mennek majd, vagy lehet, hogy hazajönnek, de szerintem inkább az lesz, elő vagy utóbb úgyis az lesz a jellemző, hogy inkább hazajönnek.
3: Mert
2: szerintem igen. Szerintem igen, mert annyival már nem rosszabb itt az élet. Nyilván most ne jössze félre senki, nem azt mondom, hogy itt most hirtelen kolbászból lett a kerítés, hanem egyszerűen a bevétel, meg a kiadás, mert nagyságrendileg arányaiban a kettő, hogy most Romániában élsz, vagy valahol valamelyik nyugat-európai országban, bár mondjuk lehet, hogy ott például Angliában még szerintem annyira nem rossz a helyzet, csak nem tudom, hogy munka lehetőség tekintetében mennyire van még ott mit keresni.
3: Hát meg ugye amióta nem uniós ország Anglia, amióta kiléptek, igen, azóta ott erősen megnehezettek a munkavállalási feltételek is, meg egyáltalán, tehát hogy már nem, igen, úgy osztogatják a támogatásokat sem, mint korábban. Hogy ez is jellemző volt, hogy sokan, igen, azért kimentek, hogy majd ott vállal a gyereket, és akkor egész komoly összegeket kaptak, uh-huh, mint gyereknevelési támogatás. Hát uh-huh, most már ez nincs. Aha. Tehát, hogy nem tudom, hogy ilyen szempontból érdemes-e Angliában gondolkodni hosszú távon, de
2: nem tudom,
3: mint alternatíva.
2: A nyugati országokban szerintem már nem, nincs meg az a vonzerő, mint ami volt ezelőtt 10-15 vagy akár 20 évvel. Uh-huh. És minden esetre elég szomorú is valahol, hogy nem egyszerű itt az élet, és hogyha szeretnél alternatívát, akkor már nem nagyon van itt elérhető, igen, közelségben, csak, igen, sokkal messzebbre kell menni. Meg lassan már a kelet felé kell elmozdulni, tényleg, ha jobb életet szeretnél magadnak, akkor arra előbb vagy utóbb már eljutunk oda, hogy Ázsiában nagyobb esélyed lesz, mint Nyugat-Európában.
3: Igen, hát érdekesen szomorú. Változik a világ minden esetre.
2: Ja, bár mondjuk nekünk Balint tök jó lenne.
3: Igen, ezt már igen, ezt megbeszéltük néhányszor, hogy azért úgy Balit úgy bevállalnánk, hogyha menni kell, akkor menni kell.
2: Nagyon muszáj.
3: Jó, beáldozzuk magunkat.
2: De érdekelne bennünket, hogy ti hogy látjátok, mi a véleményetek a témában. Mi természetesen továbbra is adjuk cserébe a legjobb zenéket.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
2: Új projekten gondolkodol? Használd ki a Brico ajánlatait július 15-ig. 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 20 lej 29 manért vásárolhatod meg a 0,3 mm vastagságú fényes barna színű Smart trapézlemezt, valamint 15%-os utalványt kapsz a létrák és lépcsőelemek teljes kínálatára. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, ma

0: magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Üdv mindenkinek a reggeli Plusz mikrofonjainál, Balázs Anita
3: és Hosszú Sanyi,
2: akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudnivalókkal itt a 89,6-on, 7 és 8 óra között.
3: Nos, kedves hallgatóink, azt hiszem kijelenthetjük, hogy az utóbbi időben szinte lehetetlen úgy bemenni egy boltba, hogy ne találkozzunk a High Protein felirattal. Proteines joghurt, puding, műzliszelet, chips, csoki, sőt már pizzából és tejfölből is létezik fehérjedús változat. Mintha azt csugalnák nekünk, hogy minél több fehérjét fogyasztunk, annál egészségesebbek leszünk. A szakemberek szerint azonban érdemes egy kicsit a csomagolás mögé is nézni. Attól, hogy egy terméken ott szerepel a High Protein felirat, még nem biztos, hogy egészségesebb. Ezek közül sok ugyanis ultrafeldolgozott élelmiszer, amely cukorhelyettesítőket, állományjavítókat és más adalékanyagokat is tartalmazhat, ráadásul némelyik kalóriatartalma sem alacsonyabb egy hagyományos édességnél.
2: Hát bizony nem, úgyhogy csak óvatosan a proteinnel.
3: Az a baj, hogy akkor itt most én is buktam. Mert hogy én is általában ilyen proteinpudingot veszek, meg ilyesmit, hogyha édességet szeretnék.
2: De tudatosan? Tehát, hogyha édességet szeretnél, akkor figyelsz arra, hogy olyan legyen, ami tartalmaz proteint?
3: Nem, hanem arra figyelek, hogy olyan legyen, ami egészségesebbnek tűnik. Tehát, ja, hogy ne ez a hagyományos agyoncukrozott történet legyen, hanem inkább olyan, ami cukormentes, és valahogy ezt én is összekapcsoltam így fejben, hogyha ilyen high protein feliratos, akkor az biztos, hogy jó választás.
2: Igen, hát én szerintem az ilyen műzli szereteken kívül semmi nincs, ami nagyon egészséges lenne így az ilyen édességek tekintetében, mert ugye cukortartalma mindegyiknek van, sőt végülis a műzli szeletnek is van, mert a benne lévő gyümölcs, ugye hiába asszalt, attól függetlenül nyilván tartalmaz cukrot, szóval nem nagyon lehet már szerintem manapság olyan élelmiszert, főleg édességet, hogyha már erről beszélünk, találni, ami ne lenne valamilyen módon bármennyire is egészségesnek tűnik, de azért egyfajta ugye káros anyag is van benne tulajdonképpen, de ez megint szervezet függ, hogy kinek hogy
3: igen,
2: kezeli
3: meg tudod, ilyen nézőpont kérdése, hogy van, aki azt gondolja, hogy nem eszik gyümölcsöt, mert hogy túl sok benne a cukor, mások meg azt gondolják, hogy csak gyümölcsöt eszek, mert az milyen
2: egészséges.
3: Tehát, hogy igazából valahol a középúton van talán az igazság, vagy az arany középút valahol ott halad el. De minden esetre azt mondják a dietetikusok, hogy nem kell ezeket teljesen száműzni az étrendből, ezeket a magas proteintartalmú ételeket, mert például egy rohanós napon, utazás közben vagy edzés után jó alternatívát jelenthetnek, amikor nincs lehetőségünk teljes értékű ételt fogyasztani. A probléma inkább akkor kezdődik, amikor ezek váltják fel a valódi élelmiszereket, hiszen a szervezetünk fehérjéhez húsból, halból, tojásból, tejtermékekből, hüvelyesekből vagy olajos magvakból is hozzájuthat. Tehát, hogy ugye elsősorban ezek kellene legyenek a fehérje forrásai.
2: Igen,
3: ha így belegondolok, ezeket a proteines dolgokat tényleg én is inkább akkor szoktam enni, amikor így úton vagyok. Igen, vagy tényleg edzés után. Igen, amikor valószínűleg a szervezet kívánja, vagy nem is tudok erre jobb szót, hogy miért érzem azt én is, hogy na most akkor egy ilyen protein szeletet megeszek.
2: Aha, hát ez jó kérdés egyébként. Az édességet az én szervezetem mindig kívánja. Tök mindegy, hogy milyen napszakban, vagy éppen milyen tevékenységben vagyok, vagy éppen nem csinálok semmit, és ugye ezzel van inkább szerintem a legnagyobb probléma, amikor nincs mellettem a megfelelő mozgás. Igen. De ez mindennel így van, tehát hogy végülis lehet édességet is nagy mértékben is fogyasztani, hogyha mellette le tudod dolgozni.
3: Igen, persze.
2: Vagy futás közben eszed például, az is megoldás lehet, mondjuk protein szeletet.
3: Igen.
2: Például, mert ugye az akkor energiát is ad neked.
3: Igen.
2: Egyszerre.
3: Meg tudod, lehet, hogy sokan bele se gondolnak abba, hogy miből juthatnak fehérjéhez. Tehát, hogy most ez a felsorolás, ez itt nagyon jó, hogy a hal, a tojás, azok is mind, az olajos magvak, lehet, hogy valaki végül sem gondolja ezt, hanem ott van a proteines termék, és akkor úgy gondolja,
2: az úgy egyszerűbb,
3: hogy igen, hogy akkor azzal úgy megoldom.
2: Ja,
3: meg ugye a másik, hogy mindig ez a rohanás, tehát hogy azért elkészíteni egy olyan ételt, ami fehérjedús, az idő kell,
2: igen,
3: energia,
2: igen. Ja,
3: rákoncentrálás, nyilván minden akarat kérdése, de hogy az egyszerű verzió az az ez. Hát ja. Igen.
2: mert én hiába tennél elém egy halat, csak nézném, hogy akkor rendben, ugyanúgy néznék, mint ő a szatyorból.
3: Egyszer kéne csináljunk egy ilyen látványadást, hogy így közvetítjük élőben, ahogy elkészítesz.
2: Ahogy Sanyi főz.
3: Igen, ahogy elkészítesz egy, persze, egy akármilyen ételt.
2: Tehát valami burlesk show-t szeretnél, ugye? Szeretnéd egy kicsit ugye megnevettetni a hallgatókat.
3: Hát szerintem nyitottak lennének rá a hallgatóink.
2: Biztos. Mint ahogyan a legjobb zenékre is azok, úgyhogy szerintem hallgassuk inkább azokat.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Hiába bizonyulnak hatékonynak, Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Több iskola pszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenné az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő, csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedély tartalmaz. Ebben a különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni, ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Több iskola pszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. A szövetség csökkenteni azt a minimális gyermeklétszámot, amelytől kezdve a szakszemélyzet alkalmazható. A jelenlegi 500 helyett már 300 tanuló után, az óvodákban pedig 300 helyett 200 gyermek után lehetne biztosítani az iskolai tanácsadók és logopédusok jelenlétét. Az elmúlt évtizedben drámai mértékben nőtt a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a figyelemzavarral, hiperaktivitással, tanulási érzelmi és viselkedési problémákkal küzdő tanulók száma. Indokolják a javaslatukat, alátámasztva az Oktatási Minisztérium adataival. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Az év első 5 hónapjában forgalomba iratott új személygépkocsik több mint 10%-a kínai volt, amire a korábbi években nem volt példa, írja a Profit.ro. Májusban az MG volt a legkeresettebb kínai márka. Szorosan mögötte a BYD következett, majd a Chery. Romániában jelenleg 11 kínai autógyártó járműveit forgalmazzák. Ezek összesen 5559 személygépkocsit értékesítenek.

Hétfőn a Sláger Plusz első órájában kérném szépen a munkát keresők figyelmét a folytatásban. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében arról tájékoztat, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 554 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 330. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézicsomagolót, biológust, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, állatgondozót, diszpécsert, autószerelőt, takarítót, szakmérnököket, raktárost, árumozgatót, pincért, eladót, masszört és

elképzetlen munkásokat is keresnek. További információkkal ugye az Ázsiófilmék megyei székhelyén szolgálnak, azaz Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt. Itt a telefonszám is 0259 436 821. Azt kívánom, hogy eredményes legyen az álláskeresés. Jó munkát kívánok mindenkinek.

0: és magyar kedvencek és fontos infók, aktualitások, ez a Plusz FM és a Sláger Plusz. Folytatódik a Bihar megyében található jádvölgyi víztározó korszerűsítése és biztonságosabbá tétele. A Körösök vízügyi igazgatóság egy úgynevezett logboom típusú terelőfalat és ökológiai szigeteket helyezett ki, amelyek premiernek számítanak az intézmény kezelésében lévő tározók történetében. Terelőfalakat vagy úszógátakat folyókra vagy tavakra helyeznek a felszínen sodródó uszadék, olajszennyeződés vagy fadarabok megfékezésére, összegyűjtésére. A beruházás tehát védi a vízügyi infrastruktúrát, ugyanakkor hozzájárul a víz minőségének jobbításához és a víztározó biológiai sokszínűségének fenntartásához hosszú távon. Szintén innovációnak számítanak a térségünkben az úszószigetek is, amelyek 6 modulból állnak 150 négyzetméteren. A tóba telepített úszószigeteknek az a rendeltetése, hogy ezeken növényzet fejlődjön, madarak költsenek rajtuk. A szigetek össze vannak kötve és lehorgonyozva a tó fenekére egy olyan rendszer segítségével, amely lehetővé teszi, hogy emelkedjenek és süllyedjenek. Közben épül a hall lépcső is, és fokozatosan töltik fel vízzel a gátat, jelenleg 15%-nál tartanak. A jádvölgyi tározóból 2005-ben engedték le a vizet, úgyhogy már régóta váratott magára a korszerűsítése.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiásajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Sláger Plusz első órájában járunk, már is veszem elő nektek a jó kis nyári slágereket, aztán pedig természetesen irány Magyarország és Budapest, hiszen a Halászbástyán Arnold Schwarzenegger egy esküvőt vezetett le. Hogy milyen apropóból, ez is kiderül, hamarosan maradjatok velem.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó!
4: Ez a Plusz, ez a...

0: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Cameron D and Destiny, Charlie's Angel.

törzses Sláger Plusz hallgatók már hallhatták ugye bár, hogy néhány adással ezelőtt éppen arról számoltam be, hogy a Terminátor Budapesten forgat. Hát Arnold Schwarzenegger jelenleg a The Callies című akcióvígjátékon dolgozik, és a stáb tagjai több helyszínen vannak jelen a magyar fővárosban. A produkció miatt még egy metróvonalat is lezártak egy komplett hétvégére. A forgatás azonban váratlanul egy különleges pillanattal került reflektorfénybe. A rendező Brad Peyton Budapesten tartotta az esküvőjét, és a szertartást maga a Terminátor Arnold Schwarzenegger vezette le a halászbástyán. A film több szereplője jelenlétében ott volt például Gina Davis vagy Liam Hemsworth. A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a világsztár nem csak díszvendég volt, ténylegesen ő állt az ifjú pár elé és levezényelte a ceremóniát. A stábtagok beszámolói alapján Schwarzenegger közvetlen, figyelmes és teljesen jelenlévő volt. Semmi rutin, semmi felszínesség, valódi szertartás vezetőként működött. A forgatás egyébként továbbra is zajlik a város több pontján, ugye látták már biciklizni és edzeni is, miközben a produkció a metróalagutakban és a nagyvárosi helyszíneken dolgozik. A lezárások mögött komoly logisztika áll. A Budapesti Közlekedési Társaság szerint a filmes produkció minden költséget megtérít, sőt plusz bevételt is hoz a városnak. Állítólag egyébként a metró komplett lezárása egy hétvégére olyan 50 millió forint körüli összegben volt a stábnak, hát úgy látszik, hogy ez apró pénz, ezt így csík zsebből kifizették. A rendező pedig hát iszonyatosan szerencsés, hogy egy igazi legenda adta össze őt a feleségével, úgyhogy gratulálunk természetesen, akik pedig hát mostanában járnak a magyar fővárosban, azok mindenképpen járjanak nyitott szemmel, hiszen bárhol és bármikor összefuthatnak a Terminátorral. Hát mindenképpen lőjetek egy selfit, és mondjátok meg neki, hogy ő is hallgassa a Plusz FM-et. I'll be back, visszatérek én is, slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz

Hétfőn a Sláger Plusz első órájára teszünk pontot ebben a pillanatban. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek, az aktualitások, méghozzá Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és segítségével, hiszen a mai napon ő a hírszerkesztőnk, fogadjátok nagyon sok szeretettel. A hírek után viszont nincs megállás, indul a második óra, ebben pedig én fogok segíteni méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel. Már is itt a dal, amivel kezdünk.

0: Campus FM. Reklám.
1: Idén nyáron víz és fűtés szerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? A Brikónál július 15-ig 15%-os kedvezménnyel mindössze 390 leért vásárolhatod meg az 50 literes Gorenje elektromos bojlert. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haverománia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az

0: hozzá utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Európai Uniós finanszírozással folytatódhat az Aradi úti aluljáró építése. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy úszérés politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Az autósoknak azonban nem kell külön berendezést vásárolniuk, vagy minden indítás előtt alkoholszondába fújniuk, mert maga az alkoholzár továbbra sem lesz kötelező. Az úgynevezett alkolok egy olyan elektronikus rendszer, amely megakadályozza a motor indítását, ha a vezető szervezetében a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutat ki. A rendszer működése egyszerű. Indítás előtt a sofőrnek bele kell fújnia egy kémiai érzékelővel ellátott készülékbe. Ez néhány másodperc alatt megállapítja, hogy a kilélegzett levegő alkoholtartalma meghaladja-e az előre beállított határértéket. Ha igen, az autó motorja nem indítható el. Aláírták az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésében épülő közúti aluljáró Európai Uniós finanszírozási szerződését. Számolt be sajtóközleményében a Bihar megyei tanács. A támogatást az országos helyreállítási alapból biztosítják. A beruházás értéke bruttó 36,9 millió lej. Ebből a vissza nem térítendő támogatás 30,4 millió. A kivitelezés aránya mind a közúti, mind pedig a hozzátartozó gyalogos aluljárónál meghaladta 70%-ot. Jelenleg a szegélyeknél dolgoznak, és következik az első aszfaltréteg leterítése, illetve kialakítják a liftaknák helyét. A közúti aluljáró 406 méter hosszú lesz. Célja a közlekedési dugók felszámolása. Az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve Románia a második helyen áll az uniós viszonylatban. Jelentette ki Claudiu Nesui, a Mentsétek meg Romániát szövetség parlamenti képviselője. Nesui szerint az állami támogatás nem más, mint szocializmus a gazdagok számára. Újraelosztás a sokaktól a kevesek felé. Az állami támogatások arányát tekintve első helyen Magyarország áll, ahol ezek a bruttó hazai termék közel 1,4%-át teszik ki. A másodikon pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állam mindenkit elszegényít az adók emelésével, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Fogalmazott a politikus.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 27, éjjel pedig 15 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra, a záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk, és jelen pillanatban egy gyenge melegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
2: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágosfode utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon haladhat a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalommal résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárják. A forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelik át. A korlátozásokra azért van szükség, hogy előkészítsék a híd merevítését, valamint elvégezzék a hídszerkezet ideiglenes alátámasztására szolgáló tartószerkezetek felszerelését. A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a George Enescu utcának, a Börögánuló utca és a Mágéró sugár út közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: További kellemes hétfőt mindenkinek, 2026. július 6-án egészen pontosan, a mikrofonnál Kessérű Tomi, ez pedig a Plusz FM továbbra is Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a nyár hivatalos adója és a Sláger Plusz második felvonása, a Nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel, illetve a Bulvárvilágból egy érdekességgel. Hát úgy tűnik, hogy Taylor Swift és Travis Kelce átverték az embereket, állítólag már össze is házasodtak méghozzá egy titkos esküvőn. Hogy ebből mi lehet az igazság, no hát ezügyben nyomozgatunk majd ebben az órában. Természetesen nincs rá konkrét bizonyíték, de a rajongók azt mondják, hogy hát lehet, hogy már túl is vannak a nagy napon. Ha pedig ez így van, akkor ügyesen kijátszották mind a rajongókat, mind a paparazzókat természetesen. Minket viszont nem tudnak, hiszen vizsgálódunk az ügyben, közben megjönnek a slágerek és a magyar kedvencek is természetesen.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt a Plusz FM-el!

ez már a Sláger plusz második órája hétfőn, július 6-án. A Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság által a Rogériuszi, a Szőlősi és az Ősi Város negyedekben üzemeltetett három multifunkcionális központ egész július hónap folyamán prevenciós és első segélynyújtó pontként működik, ahol hétköznap 8 és 16 óra között a betérőknek ingyenesen megmérik a vérnyomását és a vércukorszintjét az intézmény alkalmazásában lévő személyek, illetve egészségügyi dolgozók. Olvasható a július 1-én szerdán kiadott sajtóközleményben. Az említett három központ az alábbi helyeken található meg. Várad Rogériuszon, a Gyermekváros mellett, az Episzkopjánsz Ucsi utcában, az EP1-es tömbházban. Várad Ősiben a Kázában utca 51 szám alatt. Várad Szőlősön pedig a Nuförölő utca 47 szám alatt, a D111-es tömbházban. Ezekben a helyiségekben klímaberendezések működnek, és hideg vízhez is hozzá lehet jutni, ami mindenképpen jó jön ebben a nyári hőségben és kánikulában, illetve nyilván érdemes kihasználni az alkalmat és a lehetőséget, ha már ott jár az ember, akkor egy vérnyomásmérés, egy vércukorszint ellenőrzés, abból baj nem lehet. Jó egészséget kívánok én is nektek, slágerekkel és magyar kedvencekkel!

0: Folytatódik a Sláger Plusz hétfőn természetesen. Nőtt a munkanélküliség Romániában, a fiatalokat sújtja leginkább. Májusban 6,4% volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,1%-ponttal nagyobb, mint áprilisban, közölte múlt héten az Országos Statisztikai Intézet. A 15 és 74 év közötti állástalanok száma 2026 májusában 522.100 fő volt, nagyobb, mint az előző hónapban, 512.100 fő, és magasabb, mint 2025 azonos hónapjában, 506.900. A nők körében 0,2%-ponttal magasabb volt a munkanélküliség, mint a férfiaknál. 6,5% a nőknél és 6,3% a férfiaknál, írja az Agile Press. A fiatalok a 15-24 év közöttiek körében továbbra is magas, 28,8%-os munkanélküliséget regisztráltak. A 25 és 74 év közöttiek májusi munkanélküliségi rátáját 4,9%-ra becsüli a statisztikai hivatal, ehhez a korosztályhoz tartozott a munkanélküliek 72,4%-a. Nem is olyan régen beszéltem egyébként arról, hogy ugye milyen állás lehetőségek vannak Nagybáradon és a megyében, úgyhogy érdemes érdeklődni az Ázsiófémé megyei szolgálatánál. A 02-59-436-821-es telefonszámon, hát ha összejön valami. Köszönöm szépen!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
3: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ban ért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Itt a Sláger Plusz második órájában a bulvárvilágból szállítok nektek egy pletykát arról, hogy állítólag Taylor Swift és Travis Kelce már titokban összeházasodtak, legalábbis a rajongók ilyen jeleket vélnek felfedezni. Hogy pontosan mi alapján jönnek ezek a pletykák és terjednek az interneten, ezügyben is nyomozunk majd ebben az órában, addig viszont pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz, ez a Plusz.

Sláger plusz második órájában egy bulvár pletykával készültem nektek. Újra felpörgött a pletyka gépezet Taylor Swift és Travis Kelce körül. A rajongók azt találgatják, hogy a sztárpár titokban összeházasodhatott. A találgatásokat egy friss fotó indította el, amelyen Swift egy elegáns fehér ruhában látható. Nem mennyasszonyi, de ugyanakkor elég ünnepélyes ahhoz, hogy beindítsa a fantáziát. A közösségi média azonnal rákapott. Kommentelők szerint a pár akár egy kis privát ceremóniát is tarthatott. A pletykák egyébként azért erősödtek fel, mert Taylor Swift és Travis Kelce az elmúlt hónapokban látványosan közel kerültek egymáshoz. A popstar több NFL meccsen is feltűnt, a játékos pedig többször beszélt arról, hogy mennyire komolyan gondolja a kapcsolatukat. A rajongók szerint a titkos esküvő nem lenne meglepő. Az énekesnő híres arról, hogy a magánéletét igyekszik védeni, és a nagy pillanatokat sokszor a nyilvánosság kizárásával éli meg. Szerintem ezzel egyébként semmi probléma nincsen. A cikk ugyanakkor hangsúlyozza, hivatalos megerősítés nincsen, a sztárpár nem kommentálta a találgatásokat. A fotó lehet egy forgatás, egy fotózás vagy egy elegáns esemény része is, de a rajongók már is esküvői lázban égnek. Ki tudja, az is lehet, hogy egy esküvőn voltak, mint vendégek, akár még ezt is számításba lehet venni. Hát vagy így, vagy úgy, minden esetre további nagyon sok boldogságot kívánunk a sztárpárnak, ha mégis megtörtént ez a titkos lagzi, akkor pedig gratulálunk. Hát várjuk a fejleményeket ezügyben. Taylor Swift egyébként is rendszeres vendég nálunk itt a Plus FM-en, úgyhogy ha erre jár, akkor megkérdezem. Most viszont pörgetem nektek a jó zenéket.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

0: kellemes hétfőt kívánok nektek július 6-án. A Plusz FM dübörög a nyár hivatalos adója, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz második órája ér ebben a pillanatban véget, de ugye mi nem állunk meg, hanem megyünk tovább, várjuk a friss híreket Ábrahám Miklóstól, aztán indul a harmadik felvonás méghozzá egy újabb nagy kedvenccel. Már is mutatom, hogy mi lesz ez.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a körösök vízgyűjtő területén. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk

0: A Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Több nagy erőmű visszafogott működése a kánikula és az importfüggőség miatt az ország több napon át az Európai Unió legdrágább villamos energia piaca volt. Az esti órákban pedig történelmi árrekord is született. A júniusi átlagár 645 lej per megawattóra volt, szemben a májusi 571 lej per megawattórával, és az egy évvel korábbi 434 lej per megawattórával. Vagyis havi összevetésben 13%-kal, éves alapon pedig csaknem 50%-kal emelkedett. Ennek hátterében több kedvezőtlen tényező együttes hatása állt. Írja elemzésében az Economica.net. A magas árakat tovább fokozta, hogy Románia az esti fogyasztási csúcsok idején továbbra is jelentős importra szorul. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a Körösök vízgyűjtő területén, hogy megelőzzék a vízkészletek kritikus szint alá csökkenését, közölte a Krónikával Pásztor Sándor, a nagyváradi székelyű Körösök vízügyi igazgatóság vezetője. A szakember szerint rendkívül alacsony a folyók, a tározók és a talajvíz szintje. Összességében egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a területről. Az ivóvíz felhasználásának nappali korlátozása Pásztor szerint különleges helyzet lenne, amihez 2022-ben az eddigi legkritikusabb helyzetben már nagyon közel álltak. A lakossági felhasználás szabályozása előtt azonban a mezőgazdaságot és az ipart érinti egy esetleges korlátozás. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy egy mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik, hanem az csak az EMI költötte hozzá. A bírósági döntés még nem végleges, mert a Google bejelentette, hogy megtámadja azt. A Google EMI-t két müncheni székhelyű német kiadó perelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki, valamint átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 27, éjjel pedig 15 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra, a záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk, és jelen pillanatban egy gyenge melegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán a metroáruház közelében található vasúti átjárónál. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stopptáblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsátok be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a nagyváradi helyi közszállítási vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Györge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36-os szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoly utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menet irányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Denszusiánu irányába Onestilor, 15B, Onestilor, körforgalom, Bárkőlói és tovább a megszokott útvonalon. A komplex Szeleusulú irányába Bárkőlói 3, Simeon Bernoulli, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Nem megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hétfőn, július 6-án dübörög tovább a nyár hivatalos adójában a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Sláger Plusz. Már a harmadik órába kezdünk bele. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok és hogy bennünket választottatok. A mikrofonnál egyébként Kessérű Tomi ebben a 60 percben is. Ellátlak benneteket fontos helyi aktualitásokkal, információkkal, figyeljetek, füleljetek. Aztán Hollywoodból is szállítok egy nem túlzottan jó hírt. A halálos fegyver sztárja Danny Glover elárulta, hogy Alzheimer-kórral küzd. Vele is foglalkozunk az óra második felében, és nem hiányozhatnak természetesen a legnagyobb nyári kedvencek sem. Indítom az órát.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

A Sláger Plusz harmadik órájában egy érdekes témát hozott nektek a folytatásban. Sokan úgy gondolják, hogy ha egy párkapcsolatban élnek, akkor joguk van belenézni a másik telefonjába. A román jog azonban egészen másként látja a kérdést. A partner mobiltelefonjának, privát üzeneteinek vagy közösségi média fiókjának engedély nélküli ellenőrzése akár büntető eljárást is vonhat maga után. A féltékenység nem jogosít fel senkit arra, hogy titokban átnézze a másik ember telefonját, még akkor sem, ha házastársról, élettársról, barátról vagy barátnőről van szó. A román jog szerint a mobiltelefon informatikai rendszernek minősül, ezért a készülékhez, az azon tárolt üzenetekhez, alkalmazásokhoz vagy online fiókokhoz való engedély nélküli belépés jogellenes informatikai hozzáférésnek minősülhet. A törvény ebben a kérdésben nem tesz párkapcsolati kivételt, vagyis a hűtlenség gyanúja, egy gyanús értesítés, egy félreérthető üzenet, vagy a jogomban tudni típusú érvelés önmagában nem ad felhatalmazást arra, hogy valaki a másik beleegyezése nélkül belépjen annak telefonjába vagy közösségi média fiókjaiba. Az ilyen cselekmény Romániában akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Nem csak a telefon feloldása lehet problémás, hanem az is, ha valaki a másik engedélye nélkül elolvassa a privát beszélgetéseit, belép a Facebook, Instagram vagy más online fiókba, megnézi az e-maileket, vagy olyan alkalmazásokban kutat, amelyekhez nincs hozzáférési joga. A szabály nem korlátozódik a párkapcsolatokra, mert ugyanilyen következménye lehet annak is, ha valaki munkahelyi környezetben, családi vitában vagy más személyes konfliktusban próbál jogosulatlanul hozzáférni egy másik ember telefonjához. Kivételt csak azok az esetek jelenthetnek, amelyeket a jogszabályok kifejezetten megengednek, például bizonyos törvényesen engedélyezett hatósági vagy bírósági eljárások. Ezekkel nyilván nem árt tisztában lennünk, nehogy aztán véletlenül hackerekké váljunk, és ennek ugye hát meg legyen a következménye, úgyhogy köszönöm szépen, ha ti is etikusan kezelitek ezt a témát. A folytatásban én is hozom nektek a jó zenéket, nem nézek bele a telefonotokba, de kitalálom a gondolataitokat. Szerintem pont erre a dalra vágytok, ugye? We'll be right back.

0: Kérném szépen a sofőrök figyelmét a folytatásban itt a Pluszon. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának a helyszíne. Azoknak a járművezetőknek, akik a vezetéstől való eltiltás időtartamának csökkentése érdekében kötelesek ugye közlekedési szabályismereti vizsgát tenni, már nem a Bihar megyei közlekedési rendőrségen kell jelentkezniük. A vizsgáztatást ezentúl a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítványkibocsátó közszolgálat végzi a Dunare utcai székhelyén. A módosítás a közlekedési szabályok alkalmazásáról szóló kormányhatározat változásának következménye, amely szerint a vizsgák lebonyolítása a jogosítványok kiadásáért felelős intézmény hatáskörébe került át. A változás országos szinten lépett életbe. A vizsga továbbra is azoknak a járművezetőknek szól, akik a törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett szeretnék lerövidíteni a vezetéstől való eltiltás időtartamát, illetve akik számára annak teljesítése kötelező. A Bihar megyei hatóságok tájékoztatása szerint a részletes tudnivalókról és a vizsgára történő jelentkezés módjáról a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítványkibocsátó közszolgálat ügyfélszolgálatán lehet érdeklődni.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál. Motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: A nyár a kertben kezdődik, a Brico-val. Július 15-ig a Brico alkalmazással 15% extra kedvezményt kapsz a teljes kerti hinta és hintaágy kínálatra, valamint 15% extra kedvezmény a teljes WPC terasz burkolat kínálatra. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
1: És most vissza a zenéhez.
0: No, most vissza a zenéhez, vissza a slágerekhez és a magyar kedvencekhez, viszont hamarosan egy újabb hírt, egy újabb témát szállítok majd nektek itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban, ami hát nem túlzott a jó hír és egyenesen Hollywoodból érkezett, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy a halálos fegyver egykori nagy sztárja, Danny Glover elárulta, hogy sajnos Alzheimer kórral él. Jövök a részletekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Hollywoodból szállítok nektek egy nem túlzottan jó hírt a Sláger Plusz harmadik órájában. Danny Glover, a halálos fegyver filmek legendás sztárja, most nyíltan beszélt arról, hogy sajnos Alzheimer-kórral él. A 77 éves színész egy interjúban mondta el, hogy a diagnózist évekkel ezelőtt kapta, és azóta tudatosan dolgozik azon, hogy a betegséget lassítsa, és minél tovább megőrizzen a szellemi frissességét. Danny Glover szerint a legnehezebb része nem a fizikai tünetek, hanem az, hogy időnként kihagy a memória, és bizonyos dolgok nem úgy rögzülnek, mint régen. A színész ugyanakkor hangsúlyozta, nem akarja, hogy a betegség határozza meg az életét. Éppen ezért rendszeresen mozog, meditál és olyan projekteken dolgozik, amelyek mentálisan is aktívan tartják. A nyílt beszéd azért is fontos, mert az Alzheimer-kór világszerte több millió embert érint, és a szakértők szerint Danny Glover őszintessége segíthet abban, hogy a betegsége körüli tabuk oldódjanak. A színész azt mondja, a diagnózis ellenére továbbra is szeretne dolgozni, és ameddig csak lehet jelen lenni a filmekben és a közéletben. Úgyhogy mi is várjuk vissza a mozivászonra, természetesen jobbulást, javulást és nagyon jó egészséget kívánunk a legendának. Nektek pedig további jó rádiózást itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Bízom benne, hogy tetszett nektek az elmúlt 60 perc itt a Sláger Pluszban, és bízom benne, hogy nagyon szuperül telik a hétfői napotok július 6-án. Én, illetve mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez így is legyen. Ugye Ábrahám Miklós kollégámnak adom át a szót, jönnek a friss hírek, aztán viszont jövök vissza, és indítom nektek a Sláger Plusz negyedik felvonását, hogy mivel, az már is kiderül.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább.

0: 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között állták le az árakkal.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Hiába bizonyulnak hatékonynak, Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Több iskola pszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenné az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő, csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedélyt tartalmaz. Ebben a különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni. Ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Több iskola pszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. A szövetség csökkenteni azt a minimális gyermeklétszámot, amelytől kezdve a szakszemélyzet alkalmazható. A jelenlegi 500 helyet már 300 tanuló után, az óvodákban pedig 300 helyet 200 gyermek után lehetne biztosítani az iskolai tanácsadók és logopédusok jelenlétét. Az elmúlt évtizedben drámai mértékben nőtt a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a figyelemzavarral, hiperaktivitással, tanulási nehéz érzelmi és viselkedési problémákkal küzdő tanulók száma. Indokolják a javaslatukat, alátámasztva az Oktatási Minisztérium adataival. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Az év első 5 hónapjában forgalomba iratott új személygépkocsik több mint 10%-a kínai volt, amire a korábbi években nem volt példa. Írja a Profit.ro. Májusban az MG volt a legkeresettebb kínai márka. Szorosan mögötte a BYD következett, majd a Chery. Romániában jelenleg 11 kínai autógyártó járműveit forgalmazzák. Ezek összesen 5559 személygépkocsit értékesítettek január 1-e és május 31-e között. Idehaza a kínai márkák térnyerése gyorsabb, mint más európai országokban. Az idei év egyik legnagyobb vesztese a Suzuki, de a Kia eladásai is jelentősen csökkentek. A Dacia szintén megsínli a kínaiak nyomulását, mivel azok közvetlen konkurense főleg a Logan és a Sandero.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: A mai napon napközben 27, éjjel pedig 15 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra, a záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk, és jelen pillanatban egy gyenge melegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyar utca kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasz a két irányú lett, a Dunereau utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásabolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyar út és az Enescu Dózsa György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyar és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódó utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánuló utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM!
1: most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Már a Sláger Plusz negyedik órájában tartunk hétfőn, július 6-án. Nagyon gyorsan telik az idő. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Én is visszacsüccsentem ide a stúdióba. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Én pedig Kessérű Tomi vagyok. Nézzük, hogy ebben az órában mi lesz majd a témánk. Hát kérem szépen, a Google már videójátékot is készítene a mesterséges intelligencia segítségével, természetesen pánikol az ipar. Megnézzük, hogy mi történik a házuk táján. Aztán ezen kívül még mindig van mondani való, még mindig vannak nálam fontos információk és helyi aktualitások, úgyhogy figyeljetek, füleljetek, csak úgy, mint slágerek és magyar kedvencek. 3-2-1, indul az utolsó óra itt a Sláger Pluszban.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: egy rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

Ez már a Sláger Plusz negyedik órája hétfőn, és az autósoknak ismételten egy infó. Megszűnhet a bírság azoknak az autósoknak, akik igazoltatáskor nem tudják felmutatni a jogsit vagy a forgalmit. Abban az esetben, ha a rendőr elektronikusan ellenőrizni tudja az adatokat. A könnyítést tartalmazó törvénytervezetet már elfogadta a szenátus, de a végső döntést a képviselőház hozza meg. A jelenlegi szabályok szerint a közlekedés résztvevői kötelesek a rendőri ellenőrzés során átadni a személyazonosító okmányukat, a vezetői engedélyüket, a jármű forgalmi engedélyét, valamint szükség esetén a szállított áruhoz kapcsolódó, illetve más jogszabályban előírt dokumentumokat is. Az elfogadott törvénytervezet ezt a kötelezettséget nem törölné el, hanem egy új kivétellel egészítené ki, amely szerint a bemutatási kötelezettség teljesítettnek minősül akkor is, ha a szükséges adatokat a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból le tudja kérdezni és ellenőrizni tudja. Ez a gyakorlatban azt jelenteni, hogy aki otthon felejti a jogsiját vagy a forgalmiát, de azok érvényesek, és ezt ugye a rendőr a rendszerben néhány másodperc alatt meg tudja erősíteni, azért önmagában már nem járna bírság. Ez mindenképpen jó hír, úgyhogy a jó hírre viszont jár egy újabb jó dal nálunk itt a Sláger Pluszban. I'm on a-

0: ebben az órában itt a Sláger Pluszban hozok nektek egy fontosabb hírt. Az országos nyugdíjpénztár online felületén ingyenesen ellenőrizhető a szolgálati idő és a nyugdíjjárulékok nyilvántartása. Nem tudom, hogy tudtátok-e. A rendszerben megtekinthetők a munkáltatók által bejelentett adatok, így időben kiderülhetnek az esetleges hiányosságok vagy tévedések, amelyek később a nyugdíj összegét, illetve akár a nyugdíjba vonulás időpontját is befolyásolhatják. Az ellenőrzés nem puszta kíváncsiság kérdése, mert a nyugdíjra való jogosultság, az előrehozott nyugdíj lehetősége, valamint a nyugdíj összegének kiszámítása szempontjából is meghatározóak a nyilvántartott járulékfizetési időszakok és a bejelentett jövedelmek. Ha például valaki 20 évvel ezelőtt több munkahelyet is váltott, vagy olyan cégnél dolgozott, amely időközben megszűnt, érdemes meggyőződnie arról, hogy minden ledolgozott időszak szerepele a rendszerben. Egy későn észlelt hiányosság rendezése ugyanis hát jóval nehezebb lehet, mint egy időben felfedezett eltérés kijavítása. A szolgáltatás használatához először egy online fiókot kell létrehozni a nyugdíjpénztár portáján. A fiók aktiválását követően a felhasználó részletes betekintést kap a nyugdíjrendszerben szereplő adataiba. Megnézheti a havi és éves járulékfizetési időszakokat, a munkáltatók által bejelentett jövedelmeket, a digitalizált munkakönyvi adatokat, valamint a kétpilléres magánnyugdíjjal kapcsolatos információkat is. Úgy gondolom, hogy érdemes ebbe belenézni. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
3: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: No, még a Sláger Plusz utolsó felvonásában a negyedik órában is van miről beszélnünk. A tech világból szállítok majd nektek egy hírt azzal kapcsolatban, hogy a Google már videójátékot is készítene a mesterséges intelligencia segítségével. Mondanom sem kell, hogy a kisebb ipari szereplők azok már rögtön pánikolnak, hogy mi várható, az kiderül hamarosan. Tőlem jó zenék ez 100%.
1: Slágerek, magyar kezdeményezések,

slágerkusz negyedik órájában a tech világból hozok nektek egy hírt. A Google, képzeljétek el, olyan fejlesztésen dolgozik, ami alapjaiban rengetheti meg a videójátékipart. Teljes játékokat generáló mesterséges intelligenciát tesztelnek. Azaz nem karaktereket, nem pályákat, nem textúrákat, hanem komplett játszható videójátékokat a nulláról felépítve. A hírek szerint a rendszer képes történetet, világot, mechanikát és vizuális elemeket is létrehozni, ráadásul mindezt percek alatt. Az iparágban ez nyilván komoly riadalmat keltett. A fejlesztők ugyanis attól tartanak, hogy ha a Google valóban működőképes EMI játékgyártást hoz létre, az teljesen átírhatja a kreatív folyamatokat, és a kisebb stúdiók kerülhetnek a legnehezebb helyzetbe. A szakértők szerint a technológia nem feltétlenül váltja ki az emberi munkát, de radikálisan átalakíthatja. A jövőben a fejlesztők inkább irányítják, finomhangolják majd az EMI által generált tartalmat. A Google egyelőre nem kommentálta a kiszivárgott információkat, de a belső tesztek állítólag már futnak. A nagy kérdés ugye az, hogy a játékosok elfogadják-e a mesterséges intelligencia által készített világokat, és hogy a kreativitás mennyire marad emberi kézben. Szerintem egyébként a játékosokat ez nem fogja érdekelni. Ha kapnak egy nagyon menő gémet, akkor egyszerűen csak belecsücsülnek a közepébe, és valószínűleg nem fogja őket foglalkoztatni az, hogy ezt most ember hozta létre, vagy mesterséges intelligencia. Úgyhogy igen, a kisebb iparági szereplők azok mindenképpen aggódhatnak, hiszen nem mindenkinek van arra pénze, hogy ilyen és ekkora mennyiségű mesterséges intelligencia segítséget vegyen igénybe. A Google ezt úgy látszik, hogy meglépi, úgyhogy lehet, hogy teljesen átalakul a piac és az ipar, illetve a szereplők. Meglátjuk, kíváncsian várjuk a fejleményeket. Én természetesen, ahogy azt szoktam mondani, a húsvér előadókat hozom nektek továbbra is itt a pluszon, úgyhogy nem kell aggódni.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kapöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A hétfői műszak július 6-án, itt ér véget a Sláger Plusz a mai napra. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Találkozunk holnap július 7-én, kedden is, ugye a szokott időben és helyen itt a Plusz FM-en. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda Kessérű Tomi. Ti viszont mindenképpen maradjatok, hiszen mindjárt jönnek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, utána pedig startol egy újabb zenei óra slágerekkel és magyar kedvencekkel. Hello mindenkinek! I'm good, I'm
1: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 8-áig a 10 kg-os kiányi száraz kutya eledel ára, különböző kiszerelésben 24,99 bani. Valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Ursus világos sör ára, mindössze 18,50 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Projektjeid a Brico ajánlataival kezdődnek. Július 15-ig a Brico alkalmazással 15%-os extra kedvezményt kapsz a teljes 12 mm vastagság laminált padló kínálatra. Látogass el üzleteinkbe, vagy rendelj az alkalmazásból, és használd ki a szerelési szolgáltatásainkat is.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprayt különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Európai Uniós finanszírozással folytatódhat az Aradi úti aluljáró építése. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy úszérés politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Az autósoknak azonban nem kell külön berendezést vásárolniuk, vagy minden indítás előtt alkoholszondába fújniuk, mert maga az alkoholzár továbbra sem lesz kötelező. Az úgynevezett alkolok egy olyan elektronikus rendszer, amely megakadályozza a motor indítását, ha a vezető szervezetében a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutat ki. A rendszer működése egyszerű. Indítás előtt a sofőrnek bele kell fújnia egy kémiai érzékelővel ellátott készülékbe. Ez néhány másodperc alatt megállapítja, hogy a kilélegzett levegő alkoholtartalma meghaladja-e az előre beállított határértéket. Ha igen, az autó motorja nem indítható el. Aláírták az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésében épülő közúti aluljáró Európai Uniós finanszírozási szerződését. Számolt be sajtóközleményében a Bihar megyei tanács. A támogatást az országos helyreállítási alapból biztosítják. A beruházás értéke bruttó 36,9 millió lei. Ebből a vissza nem térítendő támogatás 30,4 millió. A kivitelezés aránya mind a közúti, mind pedig a hozzátartozó gyalogos aluljárónál meghaladta 70%-ot. Jelenleg a szegélyeknél dolgoznak, és következik az első aszfaltréteg leterítése, illetve kialakítják a liftaknák helyét. A közúti aluljáró 406 méter hosszú lesz. Célja a közlekedési dugók felszámolása. Az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve Románia a második helyen áll az uniós viszonylatban. Jelentette ki Claudiu Nesui, a Meccsétek meg Romániát szövetség parlamenti képviselője. Nesui szerint az állami támogatás nem más, mint szocializmus a gazdagok számára. Újraelosztás a sokaktól a kevesek felé. Az állami támogatások arányát tekintve első helyen Magyarország áll, ahol ezek a bruttó hazai termék közel 1,4%-át teszik ki. A másodikon pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állam mindenkit elszegényít az adók emelésével, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Fogalmazott a politikus.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a Körösök vízgyűjtő területén. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témába. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Több nagy erőmű visszafogott működése, a kánikula és az importfüggőség miatt az ország több napon át az Európai Unió legdrágább villamos energia piaca volt. Az esti órákban pedig történelmi árrekord is született. A júniusi átlagár 645 lej per megawattóra volt, szemben a májusi 571 lej per megawattórával, és az egy évvel korábbi 434 lej per megawattórával, vagyis havi összevetésben 13%-kal, éves alapon pedig csaknem 50%-kal emelkedett. Ennek hátterében több kedvezőtlen tényező együttes hatása állt, írja elemzésében az Economica.net. A magas árakat tovább fokozta, hogy Románia az esti fogyasztási csúcsok idején továbbra is jelentős importra szorul. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a Körösök vízgyűjtő területén, hogy megelőzzék a vízkészletek kritikus szint alá csökkenését, közölte a Krónikával Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság vezetője. A szakember szerint rendkívül alacsony a folyók, a tározók és a talajvíz szintje. Összességében egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a területről. Az ivóvíz felhasználásának nappali korlátozása Pásztor szerint különleges helyzet lenne, amihez 2022-ben az eddigi legkritikusabb helyzetben már nagyon közel álltak. A lakossági felhasználás szabályozása előtt azonban a mezőgazdaságot és az ipart érinti egy esetleges korlátozás. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így

0: értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy egy mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik, hanem az csak az EMI költötte hozzá. A bírósági döntés még nem végleges, mert a Google bejelentette, hogy megtámadja azt. A Google EMI-t két müncheni székhelyű német kiadó perelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki, valamint átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
1: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
1: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába bizonyulnak hatékonynak, Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Több iskola pszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenné az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő, csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedély tartalmaz. Nyilván a különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni. Ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Több iskola pszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. A szövetség csökkenteni azt a minimális gyermeklétszámot, amelytől kezdve a szakszemélyzet alkalmazható. A jelenlegi 500 helyet már 300 tanuló után, az óvodákban pedig 300 helyet 200 gyermek után lehetne biztosítani az iskolai tanácsadók és logopédusok jelenlétét. Az elmúlt évtizedben drámai mértékben nőtt a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a figyelemzavarral, hiperaktivitással, tanulási érzelmi és viselkedési problémákkal küzdő tanulók száma. Indokolják a javaslatukat, alátámasztva az Oktatási Minisztérium adataival. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Az év első 5 hónapjában forgalomba iratott új személygépkocsik több mint 10%-a kínai volt, amire a korábbi években nem volt példa. Írja a Profit.ro. Májusban az MG volt a legkeresettebb kínai márka. Szorosan mögötte a BYD következett, majd a

0: Cherry. Romániában jelenleg 11 kínai autógyártó járműveit forgalmazzák. Ezek összesen 5559 személygépkocsit értékesítettek január 1-e és május 31-e között. Idehaza a kínai márkák térnyerése gyorsabb, mint más európai országokban. Az idei év egyik legnagyobb vesztese a Suzuki, de a Kia eladásai is jelentősen csökkentek. A Dacia szintén megsínli a kínaiak nyomulását, mivel azok közvetlen konkurense főleg a Logan és a Sandero.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Európai Uniós finanszírozással folytatódhat az Aradi úti aluljáró építése. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy újszerés politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Az autósoknak azonban nem kell külön berendezést vásárolniuk, vagy minden indítás előtt alkoholszondába fújniuk, mert maga az alkoholzár továbbra sem lesz kötelező. Az úgynevezett alkolok egy olyan elektronikus rendszer, amely megakadályozza a motor indítását, ha a vezető szervezetében a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutat ki. A rendszer működése egyszerű. Indítás előtt a sofőrnek bele kell fújnia egy elektrokémiai érzékelővel ellátott készülékbe. Ez néhány másodperc alatt megállapítja, hogy a kilélegzett levegő alkoholtartalma meghaladja-e az előre beállított határértéket. Ha igen, az automotorja nem indítható el. Aláírták az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésében épülő közúti aluljáró Európai Uniós finanszírozási szerződését. Számolt be sajtóközleményében a Bihar megyei tanács. A támogatást az országos helyreállítási alapból biztosítják. A beruházás értéke bruttó 36,9 millió lej. Ebből a visszanemtérítendő támogatás 30,4 millió. A kivitelezés aránya mind a közúti, mind pedig a hozzátartozó gyalogos aluljárónál meghaladta 70%-ot. Jelenleg a szegélyeknél dolgoznak, és következik az első aszfaltréteg leterítése, illetve kialakítják a liftaknák helyét. A közúti aluljáró 406 méter hosszú lesz. Célja a közlekedési dugók felszámolása. Az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve Románia a második helyen áll az uniós viszonylatban. Jelentette ki Claudiu Năsui, a Meccsétek meg Romániát szövetség parlamenti képviselője. Năsui szerint az állami támogatás nem más, mint szocializmus a gazdagok számára. Újra elosztása sokaktól a kevesek felé. Az állami támogatások arányát tekintve első helyen Magyarország áll, ahol ezek a bruttó hazai termék közel 1,4%-át teszik ki.

0: A másodikon pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állam mindenkit elszegényít az adók emelésével, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Fogalmazott a politikus.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a Körösök vízgyűjtő területén. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témába. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Több nagy erőmű visszafogott működése, a kánikula és az importfüggőség miatt az ország több napon át az Európai Unió legdrágább villamos energia piaca volt. Az esti órákban pedig történelmi árrekord is született. A júniusi átlagár 645 lej per megawattóra volt, szemben a májusi 571 lej per megawattórával, és az egy évvel korábbi 434 lej per megawattórával. Vagyis havi összevetésben 13%-kal, éves alapon pedig csaknem 50%-kal emelkedett. Ennek hátterében több kedvezőtlen tényező együttes hatása állt, írja elemzésében az Economica.net. A magas árakat tovább fokozta, hogy Románia az esti fogyasztási csúcsok idején továbbra is jelentős importra szorul. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a Körösök vízgyűjtő területén, hogy megelőzzék a vízkészletek kritikus szint alá csökkenését, közölte a Krónikával Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság vezetője. A szakember szerint rendkívül alacsony a folyók, a tározók és a talajvíz szintje. Összességében egy évnyi csapadék mennyiség hiányzik a területről. Az ivóvíz felhasználásának nappali korlátozása Pásztor szerint különleges helyzet lenne, amihez 2022-ben az eddigi legkritikusabb helyzetben már nagyon közel álltak. A lakossági felhasználás szabályozása előtt azonban a mezőgazdaságot és az ipart érinti egy esetleges korlátozás. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy egy mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik, hanem az csak az EMI költötte hozzá. A bírósági döntés még nem végleges, mert a Google bejelentette, hogy megtámadja azt. A Google EMI-t két müncheni székhelyű német kiadó perelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki, valamint átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy váradon.

0: viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma.
1: Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenni az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő, csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedély tartalmaz. Romániában a különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni, ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Több iskolapszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. A szövetség csökkenteni azt a minimális gyermeklétszámot, amelytől kezdve a szakszemélyzet alkalmazható. A jelenlegi 500 helyett már 300 tanuló után, az óvodákban pedig 300 helyett 200 gyermek után lehetne biztosítani az iskolai tanácsadók és logopédusok jelenlétét. Az elmúlt évtizedben drámai mértékben nőtt a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a figyelemzavarral, hiperaktivitással, tanulási érzelmi és viselkedési problémákkal küzdő tanulók száma. Indokolják a javaslatukat, alátámasztva az Oktatási Minisztérium adataival. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Az év első 5 hónapjában forgalomba iratott új személygépkocsik több mint 10%-a kínai volt, amire a korábbi években nem volt példa. Írja a Profit.ro. Májusban az MG volt a legkeresettebb kínai márka. Szorosan mögötte a BYD következett, majd a Chery. Romániában jelenleg 11 kínai autógyártó járműveit forgalmazzák. Ezek összesen 5559 személygépkocsit értékesítettek január 1-e és május 31-e között. Idehaza a kínai márkák térnyerése gyorsabb, mint más európai országokban. Az idei év egyik legnagyobb vesztese a Suzuki, de a Kia eladásai is jelentősen csökkentek. A Dacia szintén megsínli a kínaiak nyomulását, mivel azok közvetlen konkurense főleg a Logan és a Sandero.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Európai Uniós finanszírozással folytatódhat az Aradi úti aluljáró építése. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy úszérés politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Az autósoknak azonban nem kell külön berendezést vásárolniuk, vagy minden indítás előtt alkoholszondába fújniuk, mert maga az alkoholzár továbbra sem lesz kötelező. Az úgynevezett alkolok egy olyan elektronikus rendszer, amely megakadályozza a motor indítását, ha a vezető szervezetében a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutat ki. A rendszer működése egyszerű. Indítás előtt a sofőrnek bele kell fújnia egy elektrokémiai érzékelővel ellátott készülékbe. Ez néhány másodperc alatt megállapítja, hogy a kilélegzett levegő alkoholtartalma meghaladja-e az előre beállított határértéket. Ha igen, az autó motorja nem indítható el. Aláírták az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésében épülő közúti aluljáró Európai Uniós finanszírozási szerződését. Számolt be sajtóközleményében a Bihar megyei tanács. A támogatást az országos helyreállítási alapból biztosítják. A beruházás értéke bruttó 36,9

0: támogatások arányát tekintve első helyen Magyarország áll, ahol ezek a bruttó hazai termék közel 1,4%-át teszik ki. A másodikon pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állam mindenkit elszegényít az adók emelésével, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Fogalmazott a politikus.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: tramvaj! A nagyváradi hűségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a körösök vízgyűjtő területén. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témába. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Több nagy erőmű visszafogott működése, a kánikula és az importfüggőség miatt az ország több napon át az Európai Unió legdrágább villamos energia piaca volt. Az esti órákban pedig történelmi árrekord is született. A júniusi átlagár 645 lej per megawattóra volt, szemben a májusi 571 lej per megawattórával, és az egy évvel korábbi 434 lej per megawattórával. Vagyis havi összevetésben 13%-kal, éves alapon pedig csaknem 50%-kal emelkedett. Ennek hátterében több kedvezőtlen tényező együttes hatása állt, írja elemzésében az ekonomika.net. A magas árakat tovább fokozta, hogy Románia az esti fogyasztási csúcsok idején továbbra is jelentős importra szorul. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a körösök vízgyűjtő területén, hogy megelőzzék a vízkészletek kritikus szint alá csökkenését, közölte a Krónikával Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű körösök vízügyi igazgatóság vezetője. A szakember szerint rendkívül alacsony a folyók, a tározók és a talajvíz szintje. Összességében egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a területről. Az ivóvíz felhasználásának nappali korlátozása Pásztor szerint különleges helyzet lenne, amihez 2022-ben az eddigi legkritikusabb helyzetben már nagyon közel álltak. A lakossági felhasználás szabályozása előtt azonban a mezőgazdaságot és az ipart érinti egy esetleges korlátozás. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy egy mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik, hanem az csak az EMI költötte hozzá. A bírósági döntés még nem végleges, mert a Google bejelentette, hogy megtámadja azt. A Google EMI-t két müncheni székhelyű német kiadó perelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki, valamint átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába bizonyulnak hatékonynak, Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Több iskola pszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenné az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő, csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedélyt tartalmaz. Ebben a különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni. Ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Több iskola pszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. A szövetség csökkenteni azt a minimális gyermeklétszámot, amelytől kezdve a szakszemélyzet alkalmazható. A jelenlegi 500 helyet már 300 tanuló után, az óvodákban pedig 300 helyet 200 gyermek után lehetne biztosítani az iskolai tanácsadók és logopédusok jelenlétét. Az elmúlt évtizedben drámai mértékben nőtt a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a figyelemzavarral, hiperaktivitással, tanulási nehézségekkel, érzelmi és viselkedési problémákkal küzdő tanulók száma. Indokolják a javaslatukat, alátámasztva az Oktatási Minisztérium adataival. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Az év első 5 hónapjában forgalomba iratott új személygépkocsik több mint 10%-a kínai volt, amire a korábbi években nem volt példa. Írja a profit.ro. Májusban az MG volt a legkeresettebb kínai márka. Szorosan mögötte a BYD következett.